0: nem figyelek oda.
1: Hát neked ezzel kéne foglalkozni, nem a zongorázással. Ez a napszemüveg, ezt tudod, hogy csak a nagyon öreg bácsik hordanak ilyet rock színpadon.
0: Yeah!
1: Vállald a csodálatos bölcs ráncaidat, amik ugye szemed körül itt kialakultak. Ezt ma kaptad, ezt a napszemüveget egyébként? Vagy miért? Ez diopriás? Megnézhetem?
0: Ezt ajándékba kaptam Nagyváradon valakitől, aki nem akarta ideadni.
1: És már nem él, vagy most ezt miért így mondtad?
0: Ott felejtették a hangszeremen, ennyi.
1: Nekem hogy áll? Nem hallom az egyértelmű lelkesedést. Viszont nem látok benne, úgyhogy visszaadom. Ez jobb azért, ebbe otthonosabban érzem magam. Figyeljetek, az van, hogy kimaradt egy szám, amit én tudok a legjobban eljátszani a világon. Ezt a Drapi mondta nekem, pedig ő sokkal jobb basszusgitáros, mint én. Na figyeljetek, úgyhogy most egy jelentőségteljes pillanat következik. Például ez a úgynevezett király-indiai védelem, amivel megnyitom a figurát, figyeljetek, amivel nyitom a számot, ez nagyon csodálatos. Tudjátok mi jön? Ábel, meghatást, tudod, az jön. Ismeritek a meghatást? Figyeljetek, ez az egyik legnehezebb dolog, amit csináltam életemben. Ez még nehezebb az oviskori szexnél is. Nem is sikerült elsőre. Hogy is van, azt mondja? Nem. Hát, jaj. Ábel, szerint ez hogy van? Te mindig szoktad tudni ezeket. Igen! Hát egyből. Bocs, csak úgy örültem, és akkor nem tudtam elkezdeni. Na.

Kár lett volna kihagyni, nem? Akkor most jöhet a honi csillagászat fejlődése egy ilyen vízparti helyen?

0: Köszi szépen!
1: Hát igen. Észrevettétek bizonyára, hogy az ilyen lassabb számok után nagyobb köszönömöket mondok, mert hogy az olyan gerjesztő dolog, hogy az ember köszön. Én mindig fölgerjedek tőle. Figyeljetek, most egy következő szám következik, ez érdekes azért, amit mondtam, nem? Hiszen mi következne, nem egy következő szám, mondjuk ezen kívül még esetleg jöhetne egy meteor, ilyesmi. De ennek a számnak egyébként az érdekesség, hogy az első öt kispál szám között volt valamikor 1980, mondjuk 8-ba? Az nem 7 volt, mert szerintem, de lehet, hogy 87-ben, csak akkor nem fejeztük be. Minden esetre az ötödik lemezre az űrre került rá, amelyik 1995-ben jelent meg, és emiatt aztán most játsszuk el, az a cím, hogy Jelvény nélkül.

Azt hiszem, erre mondják, hogy ezek a dió percei. Most az előbb előrittyentett egy kis hippi ízű Hammond szólót, most pedig, mint zongora művész, következzék. Ezt azért csinálja, hogy érezzétek, hogy ebbe a hidegben milyen nehéz zongora művésznek lenni. Így.

0: Na ez a tévút. Figyeljetek! Azt mondja, hogy... Halló! Halló! Azt mondja, hogy most következik az a pillanat, amikor... Hát a Dio... Volt már organista, ugye, volt... Bot csinálta MC, volt zongorista, és most... Nem mondok semmit, de az Apa, Anya és a Kígyó című számban... A Dio, mivel ugye abban eredetileg sincsen zongora, jobb hián anya lesz. És hát ugye a Kispin sem volt véletlenül ez a World Music kígyós cág, ő lesz a kígyó. Ez így nagyon szigorúan ki volt találva. Az egy picit rájuk lett bízva, hogy mit csinálnak, amíg mi hárman eljátszok ezt a dalt, ők addig egy balettot bemutatnak nektek, vagy ilyesmi. Nem tudom pontosan, mit találtak ki, hát majd gyere András, akkor ide álljatok a szélére, és aztán jöjjön a mutatvány, először hagyjátok érvényesülni a zenészeket. Ja, oda lemész? Jó, jó. Dio is?
1: Jó.
0: És akkor hát mi csak itt szerényen a háttérben zenélünk, és akkor következik a dráma. Íme. Bocs, nem léptem ki a izémat, a pedálomat, és nem szólt teljesért. Ne arra ugyatok, hogy elindultatok már. Van valami ötleted, mit fogsz csinálni? Vagy megbeszéltétek?
1: Jó.
0: Dio, te ne úgy állj, mert így csak mi látjuk, hogy mesztelen nő vagy.

Micsoda koreográfia, ha? Aki tud, az tud. Na nézzük akkor. Komoly, egy kicsit behangolok. A Presto Rock jön egyébként. Ez még egy olyan hőskorszaki dal, amikor azt figyeltem meg, hogy általában akkor vannak verekedések koncerten, amikor vannak biztonsági emberek. Azóta ez már teljesen megszokott. Hát ugye azért, hogy... Na mindegy, nem mondom. Először ugye, először csak biztonságot csináltak, aztán utána már ők állították helyre a rendet is, amit, azt a rendetlenséget, amit ők okoztak, aztán a jegyet is ők szedték, aztán a végén az övék volt a hely. Aztán hát most nem mondom, hogy épp most mi van, de most presszórok jön.

Következik a cocatánc. Lírai kezdés után egy zord intro, és aztán jön az énekes, és megmondja a tutit.

És bár nem ide tartozik, mert ez nem a legvidámabb számunk, de sok boldogságot kívánunk Philip Szabolcsnak és Pap Nikolettnek, akik 10 nap múlva házasodnak. Mert a remény az él. Uh-huh! És ezúton köszönünk igaz szívből boldog születésnapot Heidl Zsófiának. Igen, mert tavaly képzeljétek, azt hiszem a tesóját, a Sárát mondtuk be. Ilyen hülyeséget. Hello Zsófi! Boldog szülinapot. Na kérem szépen, a Lecsónak is egyébként boldog szülinapja van, azt is mondjuk be. Leskovics Gábornak is boldog születésnapot kívánok! Na kérem, hát akkor most ugye pont nem a legjobbkor mondtam, mert éppen belesüllyedtünk volna egy ilyen jó depresszív hangulatba ezeket a dolgokat, de hát pont erre jó, hogyha vannak ünnepek az életünkben. Azt mondja, jöjjön az árazékbot, nem?

Hát köszönjük szépen! Úgy... Volt nagy egészségetekre? Nagyon jó tartjátok magatokat, nem tudom, hogy mi van veletek, de igazából klasszul néztek ki. Csak egészség legyen, csak egészség legyen. Ha az életben nincs már több móka, azért ez reméljük, meg mindenkinek odébb van. Most ebből is iszom, mert azért ez jobb. Hát akkor... Beállok kis terpezbe, mehet.

orgán sus paradis. Csasszi, tartanád a frontot addig állal, meg ilyesmivel, vagy a közönség? Megkérik a közönséget, hogy a közönség imitálja a női orgazmust, hogy hogy gondolják, hogy ez milyen. Esetleg addig tábortűzű gitárra kísérlő a tisztelt közönséget.

0: απλάν τον μπανάν και με τούτια γονέκλους.
1: Είσαι ποιος το τσάιουκ.
0: Μος φύγετε.
1: Είσαι ποιος το σκότσο.
0: Βάλε δε. Άγιο με γομένα. Νο. Μη έζα κολεκτίβ μπωσάς. Δεν σε λίσσα και ατσινάνι. Μη έζα ουριάζει γκρουπερ σεξ. Ez olyan, mint a katona ilyesmi, ja, ti ezt nem tudjátok, mert már fiatalok vagytok. Ki volt katona? Tegye fel a kezét. Na, azért jó van, vannak izé becsületes ilyen zöld mundért hordott fiatal emberek is. Na, figyeljetek, azok emlékeznek, én szerintem az egész katonaságban az volt a legjobb, mikor a katonai esküt mondtuk. Én, és akkor mindenki mondta nevét, teljesen anarchia volt, nekem azt tetszett a legjobban benne, semmi más nem tetszett egyébként, de úgyhogy most azt javaslom, hogy mindenki még olyan magánhangzókat is mondjon egyszerre, és teljesen a ritmustól függetlenül ne foglalkozzatok a zenészekkel. Ami így eszébe jut, ami hogyha egy igazi olyan kozmikus orgazmusa lenne, akkor legszívesebben azt kiabálná. Na, mit szóltok hozzá? És mindenki így gondolkodja, hogy hagyok időt, addig a többiek jazz játszanak, az mindig jó arra, hogy az ember mondjuk kivegye a pénzét a bankból. Most megvan mindenkinek? Akkor csönd! Na, alakul ez. Most a fiúknak már nem kell többet, mert ők ugye nem tudnak egyből, hogyha elmennek, akkor nem tudnak egyből utána még egyszer elmenni. Úgyhogy akkor most csak a lányok. Ez jobban tetszik egyébként. Na, térjünk vissza a ritmushoz. És hagyjuk ezt az orgazmus dolgot, ezen ugorjunk át. Ennyi szex bőven elég egy este, nem? Ebben az én koromban bőven. Mert akkor már a régenségen nem történt semmi, se az a titkos dolog, amit olyan fontosnak tartanak az emberek, se az a másik titkos dolog, amit

nagyon halkan.

0: Azért szép volt, nem? Gratulálok nektek, nagyon szép volt, tényleg, ahogy így együtt. Figyeljetek, azért nincsen Kispál koncert sztárvendég nélkül, természetesen, mivel Pécs közel van, ezért könnyű volt sztárvendéget találunk, nem tudom, észrevettétek-e, hogy az, rám is az van rám írva, hogy Rock and Roll Star Pécs. Ugye van még egy ilyenünk, hát a Kispál. Csak ő most a kígyójelmez miatt nem tudott ilyen pólót húzni. De azért van még egy igazi, a legcsodálatosabb, aki létezik a Földön. Brajtigan Gábor. És milyen gyönyörű fellépő ruhát húzott ma. Ez kitől kapta, az intim tornásoktól, vagy kitől? Azoknak van ilyen.
1: Prince.
0: De egyébként is úgy nézel ki, mint az intim tornás basszusgitáros. Az figyellek, a Sanyi. Te ilyen Sanyi hasonmás versenygyőztes vagy. Vagy lehet, hogy ő utánoz téged?
1: Lehet.
0: Bizony. Ez a magyar pop nagyon belterjes. Vagy lehet, hogy ugyanattól az anyától vannak. Az is nagyon lehet.

És utána, miután itt hagytunk benneteket, mert titeket egyáltalán nem érdekel az, hogy mi itt vagyunk-e vagy nem, magatokba eléneklitek, jó? Mi ezt meghalljuk, hogy milyen elemi igény van erre, és visszajövünk és eljátszunk, jó? Na, ezt csináljuk. Nem játsszuk mégse!

ne. Gábor, ez túl egyértelmű. Olyan érdekesebb tempót vezényelj, melyik? Nem akarjátok elénekelni? Akkor felrúgjátok a koreográfiát. Ha, veletek is nehéz nagyon. Hát nem tudom, most figyeljetek,

Jó, ennyi elég, majd a közepén úgy is lesz, és akkor egybe elénekeljük, hogy aki nem tudja a szöveget, az meg álljon hátrébb, hát most ne haragudjatok, de ilyen. Neked ezzel kéne foglalkozni, ez nagyon ügyes dolog ez a

0: Köszönjük szépen! Bratigan Gábor, a csodálatos!
1: És engedjétek meg, hogy bemutassam a többieket is, ha már egyszer így alakult. Császári Gergő, aki tavaly is itt volt már velünk. A zenekar utolsó dobosa Mihály Kábel. A zenekar első és utolsó billentyűse Diósi Ákos, aki titokban Dezső is. A zenekar névadó, nem akarom mondani, címer állata, hanem mi vagy te? Madar, címer. Igen, a zenekar kabala állata, Kispál András. Ez volt. A csodálatos. Most mi van, ez nem jó? Most te is mondtad valami csúnyát rám, na.
2: Megalóvasi.
1: Azt hittem végre azt mondja, hogy szép vagyok és okos. De hát úgyis háttérben mindig ezt mondja egyébként. Köszönjük szépen nektek, köszönjük, hogy velünk voltatok. Vigyázzatok magatokra a ma este folyamán. És természetesen érezzétek jól magatokat. Nem csak a Visingon Orfűn, hanem úgy egyébként is, amerre jártok. Sziasztok!

Köszönjük szépen, jövőre már nem fogunk ilyen mélyen meghajolni, mert most már kopaszodunk. Szevasztok, köszönjük. És hogyha megengeditek nekünk, akkor hát ugye a zsákmány alatt az egy ilyen kakuktojás volt, de azért mi mindenképpen kitaláltuk már előre, hogy mi legyen az utolsó dal. Font azért, mert ugye a zenekar két meghatározó embere muzsikál benne. Dió és Andriska. Úgyhogy most akkor jöjjön egy dal, aminek az eredeti klipjét is itt levetítjük, mert ezt szeretjük. Mert mi vagyunk rajta, meg azok a gyerekeink, akik akkor már megvoltak. Amikor ez a klip készült.

0: többiek... Úristen, van egy dudás ember, azt nem akarjátok, hogy dudázzon? Miért ne? Hát gyere, dudá... ha engedjétek már, hadd dudázzon. Köszönjük szépen, úgy látom, hogy egy ilyen levezető dudaszóló vár rátok. Szevasztok, köszönjük.
1: Gyere. Köszönjük. Ciao. Ciao. Na.

élek a Mohácsi buszók!

0: Nem szégyellem, szar egyedül lenni.
1: Nem szégyellem.
0: Nem szégyellem, szar egyedül lenni.
2: Rockinform.hu. Rockinform.hu.
3: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
2: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
3: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
2: Minden, amit a rockzenéről tudni kell. Rockinform.hu.

Köszönjük szépen. Most pedig egy dal, amiben aztán tényleg minden jó érzésemet összegyűjtöttem, mint szövegíró, és belezsúfoltam az összes olyan klassz dolgot, amit szerintem akkor jónak gondoltam. A fröccsivástól kezdve a napsütésen.

0: Fontú.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Köszönjük szépen, a következő szám az Sarsóról szól. Nagyon könnyű Sarsóról dalt írni, mert csak azt kell mondani, hogy Sarsó, és egy csomó embernek már összeszorul a szíve.

bogarak, a hangyák, a bőrönkön mászkáltak. Egyet elmorzsoltam, a hasán s hátráltak. A többiek elhúzva, az egyet, aki meghalt, volt ott szomorúság, a madarak meg egy dalt. Ismételgettek, én meg mint egy klipben.

Most pedig egy dal, melyben elválik a vér, a víztől, a máj, a szartól.

Oh, helyi Santana! Elfelejtettetek beletapsolni a szólóba, mint egy rendes jazz koncerten, de nem baj. A megdöbbenéstől csak ültetek, ugye? Most pedig egy dal, egy 4 méteres kerítés.

0: Rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

van egy beszorult mondat, egy kurvára beszorult mondat bennem. Íme egy jó néhány honfitársam által osztott személyes vélemény. Senki sem megy felfele ezen a lépcsőn, úgy ahogy éppen én.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rockmagazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

csak a megjelenése után 6 évvel, vagy 7 évvel, vagy 8 évvel ment ki a divatból. Vagy vált anakronisztikussá.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rock

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: Következő dal pedig egy olyan dal,
1: ami csak a megjelenése után 6 évvel, vagy 7 évvel, vagy 8 évvel ment ki a divatból, vagy vált anakronisztikussá.

egy beszorult mondat, egy kurvára beszorult mondat bennem. Íme egy jó néhány honfitársam által osztott személyes vélemény. Senki sem megy felfele ezen a lépcsőn, úgy ahogy éppen én.

hajót. A karmokának megyen, mint hátél bizonyságot tenni, hogy közel a vég, de előtte.

Köszönjük szépen, a következő szám az SARS-ról szól. Nagyon könnyű SARS-ról dalt írni, mert csak azt kell mondani, hogy SARS-ról, és egy csomó embernek már összeszorul a szíve.

0: Ahelyi Santana! Elfelejtettetek beletapsolni a szólóba, mint egy rendes jazz koncerten, de nem baj. A megdöbbenéstől csak ültetek, ugye? Most pedig egy dal egy 4 méteres kerítésről.
1: Stráda Rádió. Mi szállítjuk a jó kedvet.

0: rockinfo.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinfo.hu.
0: Rockinfo.hu.

200-zal lőznek Ferrari Porsche-kat, és Porsche viszont gondolták a lüktető élettel a viszonyt ideje elkezdeni, és rögtön szaladtak oda, ahol a legtöbben ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson. Hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, amit az emberek együtt csinálnak a szexel, a régi harcos társak, testi jó barátok és a lelki világnak, a csontot dobnak olykor, és szerelemnek hívják.

0: Miami! Ez egy nemzetközi kiáltás. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a... Nem is mondok semmit, figyeljetek. Sokkal jobb, hogy az ember egyszerű üzeneteket juttat a közönség közepibe, nem? Hogy így együtt így tudunk ilyen egyszerű ilyen dolgokat kiaválni, mint az igen, meg a nem, meg a hello. De most akkor legyen ez a nyama, figyeljetek, erre nagyon rámegyünk most. Azt mondja, hogy András, te egy igazi rock énekes vagy, állsz a színpad közepén, előtted sok ember, és most megszólítod őket. Jó, elsőre nem ment. Az a lényeg, hogy nem szabad, ilyen lazán kell jön csinálni ezt. Látok. Más, még egyszer jövök. Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Az üzenet célba ért? Figyeljetek! Tudom, hogy titeket még nem tudlak fanatizálni, de a zenekart már megtanítottam. Figyeljetek, most együtt mindenki, akinek a szívéig elért ez a kis üzenet, az most együtt velünk, együtt, jó? Na! Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Most nem. Ti nem. Nézd meg, a közönség előbb tudja, mint ti. Nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama nyama nyama nyama nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama
2: nyama nyama nyama nyama
1: nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama.

0: szépen!
1: Hát igen. Az elején azért játszottuk, hogy egy kicsit tovább, mert nem jutott eszembe a szöveg. De hát ez... Van ez a ginkófának a levele, azt kell lenni állítólag ebbe a korba, és az nagyon sokat segít. Figyeljetek, az van viszont, hogy készültünk egy kicsit. Speciális vokális megoldással szeretnénk benneteket elkápráztatni, mint olyanokat, akik hát ugye éjjel-nappal szolfézs órákra jártatok. Tudjátok, hogy most milyen nehézségű bevezetőt fogtok hallani. Szeretném, hogyha a káprázat csillogását látnám a szemeitekben, amikor ezt majd most bemutatjuk. Készüljetek, akkor ez nekik is nagyon nagy feladat, és nagyon nagy sikerélmény lenne társaimnak, hogyha el tudnátok káprázódni ezen. Na figyeljetek akkor! Izgulok nagyon!

Igen, hát ez egy hatáskeltő elem volt, amikor ilyen viszonylag sok keringőt, meg ilyesmit játszunk, akkor büntetésből magunknak büntetésül eljátszunk a kicsit szomorkásnak bizonyos részleteit, ha gondoljátok ti is. Egy amolyan ébresztőként. Na kérem szépen, most mi jön? Ábel, a kedvenc számod jön, András, amiben olyan szépen szólózol fiatalkorod óta. Annyira szépen, hogy most már Csasszinak átadtad, mint fiatal versenyzőként. Most már ő hat kísérletezzen. Nem is tudja, hogy minden, nem is tudja, hogy... Sült.

Így volt lemezminőség. Köszönjük szépen, és azt ismertek, hogy... Ez ilyen világzenés kezdés, ez olyan, olyan szép ilyen zenei aláfestés, mint aki zinget, kispi. Neked, az ingetnek énekelek.

A gőzzel száll és a járdán. Ott marad a sűrű leves. Aztán néhány nagyobb darab feláll és új életbe kezd. Először is új külső kell ruhát kap a konzervgyárba és munka után lezárt szűvelőbe egy jobb ételbárba és hazafelé a kapuajba kitámad a bőrkabát rá, hogy jön még soha és senki őt nem.

0: figyelek oda.
1: Hát neked ezzel kéne foglalkozni, nem a zongorázással. Ez a napszemüveg, ez tudod, hogy csak a nagyon öreg bácsik hordanak ilyet rock színpadon.
0: Yeah!
1: Vállald a csodálatos bölcs ráncaidat, amik ugye szemed körül itt kialakultak. Ezt ma kaptad, ezt a napszemüveget egyébként? Vagy mi ez? Diopriás? Megnézhetem?
0: Ezt ajándékba kaptam Nagyváradon valakitől, aki nem akarta ideadni.
1: És már nem él? Vagy most ezt miért így mondtad ilyen fenyegetően?
0: Ott felejtették a hangszeremen, ennyi.
1: Nekem hogy áll? Nem hallom az egyértelmű lelkesedést. Viszont nem látok benne, úgyhogy visszaadom. Ez jobb azért, ebbe otthonosabban érzem magam. Figyeljetek, az van, hogy kimaradt egy szám, amit én tudok a legjobban eljátszani a világon. Ezt a Drapi mondta nekem, pedig ő sokkal jobb basszusgitáros, mint én. Na figyeljetek, úgyhogy most egy jelentőségteljes pillanat következik. Például ez a úgynevezett királyindiai védelem, amivel megnyitom a figurát, figyeljetek, amivel nyitom a számot, ez nagyon csodálatos. Tudjátok mi jön? Ábel, meghatást, tudod, az jön. Ismeritek a meghatást? Figyeljetek, ez az egyik legnehezebb dolog, amit csináltam életemben. Ez még nehezebb az oviskori szexnél is. Nem is sikerült elsőre. Hogy is van, azt mondja? Nem. Hát, jaj. Ábel, szerint ez hogy van? Te mindig szoktad tudni ezeket. Igen! Hát egyből. Bocs, csak úgy örültem, és akkor nem tudtam elkezdeni. Na.

kár lett volna kihagyni, nem? Akkor most jöhet a Honi csillagászat fejlődése egy ilyen vízparti helyen?

0: köszönjük szépen!
1: Hát igen, igen, igen. Észrevettétek bizonyára, hogy az ilyen lassabb számok után nagyobb köszönömeket mondok, mert hogy az olyan gerjesztő dolog, hogy az ember köszön. Én mindig fölgerjedek tőle. Figyeljetek, most egy következő szám következik, ez érdekes azért, amit mondtam, nem? Hiszen mi következne, nem egy következő szám, mondjuk ezen kívül még esetleg jöhetne egy meteor, ilyesmi. De ennek a számnak egyébként az az érdekesség, hogy az első öt kispál szám között volt valamikor 1980, mondjuk 8-ba? Az nem 7 volt, de lehet, hogy 87-ben, csak akkor nem fejeztük be. Mindenesetre az ötödik lemezre az Űrre került rá, amelyik 1995-ben jelent meg, és emiatt aztán most játsszuk el, az a cím, hogy Jelvény nélkül.

Azt hiszem, erre mondják, hogy ezek a dió percei. Most az előbb előrittyentette egy kis hippi ízű Hammond szólót, most pedig, mint zongora művész, következzék. Ezt azért csinálja, hogy érezzétek, hogy ebbe a hidegben milyen nehéz zongora művésznek lenni. Így.

Na ez a tévút. Figyeljetek! Azt mondja, hogy... Halló! Halló! Azt mondja, hogy most következik az a pillanat, amikor... Hát a Dio... Volt már organista, ugye volt... Bocsinálta MC, volt zongorista, és most... Nem mondok semmit, de az Apa, Anya és a Kígyó című számban... A Dio, mivel ugye abban eredetileg sincsen zongora, jó fián anya lesz. És hát ugye a Kispin sem volt véletlenül ez a World Music kígyós cág, ő lesz a kígyó. Ez így nagyon szigorúan ki volt találva. Az egy picit rájuk lett bízva, hogy mit csinálnak, amíg mi hárman eljátszok ezt a dalt, ők addig egy balettot bemutatnak nektek, vagy ilyesmi. Nem tudom pontosan, mit találtak ki, hát majd gyere András, akkor ide álljatok a szélére, és aztán jöjjön a mutatvány, először hagyjátok érvényesülni a zenészeket. Ja, oda lemész? Jó, jó. Dio is? Jó. És akkor hát mi csak itt szerényen a háttérben zenélünk, és akkor következik a dráma. Íme. Bocs, nem léptem ki az izémat, a pedálomat, és nem szólt teljesért. Ne arra hogy elindultatok már. Van valami ötleted, mit fogsz csinálni? Vagy megbeszéltétek? Jó, jó, jó. Dio, te ne úgy állj, mert így csak mi látjuk, hogy mesztelen nő vagy. Jó.

Micsoda koreográfia, ha? Aki tud, az tud. Na nézzük akkor. Komoly, egy kicsit behangolok. A Presto Rock jön egyébként. Ez még egy olyan hőskorszaki dal, amikor azt figyeltem meg, hogy általában akkor vannak verekedések koncerten, amikor vannak biztonsági emberek. Azóta ez már teljesen megszokott. Hát ugye azért, hogy... Na mindegy, nem mondom. Először ugye, először csak biztonságot csináltak, aztán utána már ők állították helyre a rendet is, amit, azt a rendetlenséget, amit ők okoztak, aztán a jegyet is ők szedték, aztán végén az övék volt a hely. Aztán hát most nem mondom, hogy épp most mi van, de most Presto Rock jön.

Ugye ez volt az éjfél, és ugye mi jön utána? Nem hallom!

Következzék a cocatánc. Lírai kezdés után egy zord intro, és aztán jön az énekes, és megmondja a tutit.

És bár nem ide tartozik, mert ez nem a legvidámabb számunk, de sok boldogságot kívánunk Philip Szabosnak és Pap Nikolettnek, akik 10 nap múlva házasodnak. Mert a remény az él. És ezúton köszönünk igaz szívből boldog születésnapot Heidl Zsófiának. Igen, mert tavaly képzeljétek, azt hiszem a tesóját, a Sárát mondtuk be. Ilyen hülyeséget. Hello Zsófi! Boldog szülinapot. Na kérem szépen, a Lecsónak is egyébként boldog szülinapja van, azt is mondjuk be. Leskovics Gábornak is boldog születésnapot kívánok! Na kérem, hát akkor most ugye pont nem a legjobb, akkor mondtam, mert éppen belesüllyedtünk volna egy ilyen jó depresszív hangulatba ezeket a dolgokat, de hát pont erre jó, hogyha vannak ünnepek az életünkben, azt mondja, jöjjön az árazékbot, nem?

Hát köszönjük szépen! Úgy... Volt majd egészségetekre? Nagyon jól tartjátok magatokat, nem tudom, hogy mi van veletek, de igazából klasszul néztek ki. Csak egészség legyen, csak egészség legyen. Ha az életben nincs már több móka, azért ez remények, meg mindenkinek odébb van. Most ebből is iszom, mert azért ez jobb. Hát akkor... Beállok kis terpezbe, mehet.

Csasszi, tartanád a frontot addig állal, meg ilyesmivel, vagy a közönség, megkérik a közönséget, hogy a közönség imitálja a női orgazmust, hogy hogy gondolják, hogy ez milyen. Esetleg addig tábortűzű gitárra kísérd a tisztelt közönséget.

0: Flardo van a quemar tuya con ellos.
1: És most a csajok.
0: Most figyeljetek!
1: És most a skat.
0: Álljon meg a menet. Na. Mi ez a kollektív baszás? Össze-vissza kell csinálni. Ez, mi ez az óriási grupper szex? Ez olyan, mint a katonai esküvő. Ja, ti ezt nem tudjátok, mert már fiatalok vagytok. Ki volt katona? Tegye fel a kezét. Na, azért jó van. Vannak izé becsületes ilyen zöld mundért hordott fiatal emberek is. Na figyeljetek, azok emlékeznek, én szerintem az egész katonaságban az volt a legjobb, mikor a katonai esküt mondtuk. Én, és akkor mindenki mondta nevét, teljes anarchia volt, nekem azt tetszett a legjobban benne, semmi más nem tetszett egyébként, de úgyhogy most azt javaslom, hogy mindenki még olyan magánhangzókat is mondjon egyszerre, és teljesen a ritmustól függetlenül, ne foglalkozzatok a zenészekkel. Ami így eszébe jut, ami hogyha egy igazi olyan kozmikus orgazmusa lenne, akkor legszívesebben azt kiabálná. Na, mit szóltok hozzá? És mindenki így gondolkodja, hagyok időt, addig a többiek jazz játszanak, az mindig jó arra, hogy az ember mondjuk kivegye a pénzét a bankból. Most megvan mindenkinek? Akkor csönd! Na, alakul ez. Most a fiúknak már nem kell többet, mert ők ugye nem tudnak egyből, hogyha elmennek, akkor nem tudnak egyből utána még egyszer elmenni. Úgyhogy akkor most csak a lányok. Ez jobban tetszik egyébként. Na, térjünk vissza a ritmushoz. És hagyjuk ezt az orgazmus dolgot, ezen ugorjunk át. Ennyi szex bőven elég egy este, nem? Ebben az én koromban bőven.
2: Mert akkor már a régen-régen nem történt semmi, se az a titkos dolog.

0: nagyon halkan.
1: Mondja a csajok.

0: Ez egy szép volt, nem? Gratulálok nektek, nagyon szép volt, tényleg, ahogy így együtt. Figyeljetek, azért nincsen Kispál koncert sztárvendég nélkül, természetesen, mivel Pécs közel van, ezért könnyű volt sztárvendéget találunk, nem tudom, észrevettétek-e, hogy az, rám is az van rám írva, hogy Rock and Roll Star Pécs. Ugye van még egy ilyenünk, hát a Kispál. Csak ő most a kígyójelmez miatt nem tudott ilyen pólót húzni. De azért van még egy igazi, a legcsodálatosabb, aki létezik a Földön. Brajtigan Gábor. És milyen gyönyörű fellépő ruhát húzott ma. Ez kitől kapta, az Intim Tornásoktól, vagy kitől? Azoknak van ilyen.
1: Prince volt a kedvencem, a Prince.
0: De egyébként is úgy nézel ki, mint az Intim Tornás basszusgitáros. Az figyellek, a Sanyi. Te ilyen Sanyi hasonmás versenygyőztes vagy. Vagy lehet, hogy ő utánoz téged?
1: Lehet.
0: Bizony. Ez a magyar pop nagyon belterjes. Vagy lehet, hogy ugyanattól az anyától vannak. Az is nagyon lehetséges. Na, figyeljetek, akkor... Ez a magyar pop nagyon belterjes. Vagy lehet, hogy ugyanattól az anyától vannak. Az is nagyon lehetséges. Na, figyeljetek, akkor most eljátsszuk a zsákmányatot, de tudjátok miért?

És utána, miután itt hagytunk benneteket, mert titeket egyáltalán nem érdekel az, hogy mi itt vagyunk-e vagy nem, magatokba elénekelitek, jó? Mi ezt meghalljuk, hogy milyen elemi igény van erre, és visszajövünk és eljátszunk, jó? Na, ezt csináljuk. Nem játsszuk mégse!

tempót fogok vezényelni.

ne. Gábor, ez túl egyértelmű. Olyan érdekesebb tempót vezényelj, mert nem akarjátok elénekelni? Akkor felrúgjátok a koreográfiát. Ha, veletek is nehéz nagyon. Hát nem tudom, most figyeljetek.

Jó, ennyi elég, majd a közepén úgy is lesz, és akkor egybe elénekeljük, hogy aki nem tudja a szöveget, az meg álljon hátrébb, hát most ne haragudjatok be. Ilyen. Neked ezek én a foglalkozók, ez nagyon ügyes dolog ez.

0: Köszönjük szépen! Bratigan Gábor, a csodálatos! És engedjétek meg, hogy bemutassam a többieket is, ha már egyszer így alakult. Császári Gergő, aki tavaly is itt volt már velünk. A zenekar utolsó dobosa, Mihaly Kábel. A zenekar első és utolsó billentyűse, Diósi Ákos. Aki titokban, Dezső is. A zenekar névadó. Nem akarom mondani, hogy címer állata, hanem... Mi vagy te? Madar? Címer? Igen, a zenekar kabala állata, Kispál András. Ez volt. A csodálatos. Most mi van, ez nem jó? Most te is mondhatsz valami csúnyát rám, na.
1: Megalolvasjuk.
0: Azt hittem végre azt mondja, hogy szép vagyok és okos. De hát úgyis háttérben mindig ezt mondja egyébként. Köszönjük szépen nektek, köszönjük, hogy velünk voltatok. Vigyázzatok magatokra a ma este folyamán. És természetesen érezzétek jól magatokat. Nem csak a Visingon Orfűn, hanem úgy egyébként is, amerre jártok. Sziasztok!

Köszönjük szépen, jövőre már nem fogunk ilyen mélyen meghajolni, mert most már kopaszodunk. Szevasztok, köszönjük. És hogyha megengeditek nekünk, akkor hát ugye a zsákmány alatt az egy ilyen kakuktojás volt, de azért mi mindenképpen kitaláltuk már előre, hogy mi legyen az utolsó dal. Font azért, mert ugye a zenekar két meghatározó embere muzsikál benne. Dió és Andriska. Úgyhogy most akkor jöjjön egy dal, aminek az eredeti klipjét is itt levetítjük, mert ezt szeretjük. Mert mi vagyunk rajta, meg azok a gyerekeink, akik akkor már megvoltak. Amikor ez a klip készült.

0: Többiek. Úristen, van egy dudás ember, ezt nem akarjátok, hogy dudázzon? Miért ne? Hát gyere dudál, ha engedjétek már, hadd dudázzon. Köszönjük szépen, úgy látom, hogy egy ilyen levezető dudaszóló vár rátok. Szevasztok, köszönjük.
1: Gyere. Köszönjük. Ciao. Ciao. Na.

A moarte do Jung. Somos

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rockmagazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: Rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

mondják, a bőrönkön mászkáltak, egyet elmorzsoltam, a hasán s hátráltak, a többiek elhúzva, az egyet, aki meghalt, volt ott szomorúság, a madarak meg egy dalt. Ismételgettek, én meg mint egy klipben,

Most pedig egy dal, melyben elválik a vér, a víztől, a máj, a szartól.

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.

van egy beszorult mondat, egy kurvára beszorult mondat bennem. Íme egy jó néhány honfitársam által osztott személyes vélemény. Senki sem megy felfele ezen a lépcsőn, úgy ahogy éppen én.

0: rockinfo.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Szevasztó! Ú, mennyi kezetek van? Színpadon a Kis Pál és a Borz.

Köszi szépen! Illetve mi köszönjük... Már eleve azt is szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem, még sose hallottam ennyire egyöntetően ezt a szöveget, pedig nem volt egy különösebben nagy, kispáls, úgymond sláger, de itt az előállók én szerintem jobban tudják a szöveget, mint én. Jól vagytok itt elől is, mert látom, van néha egy kis izé, hogy néhányan eltűnnek, aztán visszaemelkednek. Vigyázzatok magatokra, tudjátok, sokan vagyunk, de a sok jó ember az, mint tudjátok, a viszonylag kis helyen is el kell, hogy férjen. Na, teljen ki, fi, az mehet, az jó? Köszi a bizalmat.

Kings pa Londres! És most rámegyünk a szívszorító számokra, figyeljetek! Nagyon... Ez annyira érdekes. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugyi, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera, csak a másik oldalát fordította felé. Ugye, összeszorul a szíved, fogja sokszor énekelni az énekes, már az énekes egy és az énekes kettő is, mert hogy bizonyára észrevettétek, hogy a Kispál és a Borz eredeti felállásához képest van némi változás, velünk van multi-instrumentalistaként Császári Gergő! Nah.

És ezzel még nincs vége a bravúroktól hemzsegő vokális megoldásoknak. Most egy egyszerű dal következik viszonylag, de nem az az egyszerű dal, amelynek az a címe, hogy egyszerű dal, hanem ennek az a címe, hogy a vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt! Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható, izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz. 2? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz. 2? 4? Pazeg, meg az.

0: lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, egy-két há. Fejéreket forgatok meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm, keresem már, nem kenyerem a dicsekvés. De hát megint győztem is a gyerekkor, amíg tartott. Vinetuként begyűjtöttem sok-sok igen, sok szőkös kartot. És szilajló és vörös felhő, táció is voltam néha. Megülő bika, az tényleg győzött, bár elég régen még a sebesültér nevű patak jut eszembe nekem így most. Ott meghaltunk, mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor elfelejtek, arra terült, súlyos törtön, nem láttam, hogy az életé, és látom, hogy valami pókol, de így most, hát ez rá, ha meg lenne,
1: ami magam, s lesbökölődnék,
0: s elindulnék, nagy szellemként, rendet rakni a világba, ahol baj van, Robi útként, lőnék én minden irányba, ahol meg jó, ott kis kabát, lennék egy milliómos fiám, vagy télapó, hogyha lehet, télapó, ha lott indián. Ja. Öreg koromban ez már nem fog menni. Figyeljetek, viszont... Na, az van, majd azt akkor mondom. Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előállók. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert. Látszik, hogy nem az első koncerted. Eszter! Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjük sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztünk vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

0: Szép délután kívánok mindenkinek, ez az Anagramma nulladik adása. A nem túl hiteles, nem túl független, nem túl objektív, nem támogatott műsorvezetőkkel, Báró Csákó Gyulával és Székely Szabolcsal. Sziasztok, üdvözöllek titeket, illetve itt van a mai vendégünk is természetesen, a futballisten, aki egyben kollégánk is, de most mint vendég szerepel itt, Mocsári Tamás, aki futballbíró volt, de még most is bíróskodik. Csak most már nem tud annyit futni, tehát kispályán.
1: Kispályán
0: szaladgál. És hát miről is lehetne szó, hanem a 2026-os FIFA világbajnokságról. Érdekes dolgok történnek. Rengeteg témánk lesz, de először is kíváncsi lennék, mit mondtok a tegnapi Portugál-Horvátországra.
1: Én először is szeretnék köszönni, hogy mi a száguldom a cip. Úgyhogy sziasztok! Mit mondhatnánk róla? Igazából egy óriási csata volt, és ez pont így, hogy valahogy kell egy győztes, tehát nem lehetett az, hogy valamelyik, nem ugyanígy, mint ahogy a Überalles Deutschland is majdnem nyert.
0: Azt mondta a Modric, azt nyilatkozta, nem tudom, hallottátok ezt a nyilatkozatot, azt mondta a Modric, hogy ha ez a túloldal történik, ez a szabálytalanság, akkor valószínű nem nézik vissza a VAR-nak.
1: Hát ez már én szerintem csak a keserű szájíz miatt, mert ő is igazából sajnos leköszönőben van. És...
0: Hát miért a Cristiano Ronaldo nincs leköszönőben?
2: De Modricnak is ez volt az utolsó VB-je, valamint én is akkor köszönteném a TV hallgatókat és rádió
0: nézőket. Igen.
2: Hát azon a meccsen azért szerintem több botrányos jelenet volt. Nem is a játékosok részéről, de tehát ez a bíró és a VAR együttműködése vagy teljesen igazából eredménytelen, vagy semmi értelme, de hogy annyira nem volt összhangban se a VAR szobában ülő játékvezetők.
1: Lehet, elaludtak. Nem lehet mit mondani hirtelen.
2: És se tény, a bíró való, is.
1: Hát mondhatnánk azt, hogy nem védem a Mundér becsőt, de mondhatnánk azt, hogy bevezető, vagyis bevezetem, akár bevezető státuszban van ez a dolog, de nem. Már elég régóta működik, és ennek már nagyon jól kéne működnie.
2: Főleg egy világbajnokságon élesben.
1: Minden meccsen, ahol VAR van, és bármiről is dönt, akár legyen egy megye hármas bajnoki döntő, akár teljesen mindegy. Azok a játékosok, azok a vezetők, azok a klubok arra készültek föl, abba tették bele a munkát, és ha már egyszer egy világbajnokságon például itt vissza tudják nézni 127 kamerából, hát akkor könyörgöm. És valahogy volt már olyan is, hogy 6 percig varroztak.
0: Miközben bocsánatot kérek, állítólag a számítógépes rendszerek, tehát különböző csipek vannak beleszerelve a labdába, és azok is érzékelik. Pont itt a horvát meccs alatt volt ez
1: itt
0: probléma.
1: Itt az érintést érzékelt elvég a labdának a csipje, tehát hogy aki megcsúsztatta a játékos, és utána lett a leshelyzet, mert ha nem ér hozzá, nem lett volna, akkor az elrugás pillanatában, aki lesen volt így, ő még nem volt lesen, tehát akkor jó lett volna, csak érzékelte már a labda, hogy a másik horvát játékos éppen, hogy megcsúsztott, nem is megcsúsztott, éppen, hogy megcsúsztott a fején a labda, tehát, hogy
2: súrolta.
1: Igen.
2: Hát igen, de itt akkor viszont nem úgy van, hogy szándékos érintkezés a labdával?
1: Hát ez szándékos, ő fölugrott, és szándékos. Utána megpattant egy portugálon, de az nem szándékos, meg nem is egy elrontott passz, egy szándékosan napasszor labda, azt ő rajta csak megpattant. És az nem állítja meg a leshelyzetet.
2: Világos.
0: Akkor beszéljünk egy picit arról, mi lesz a mai téma. Ugye ezt csak beleszaladtunk itt az elején, mert friss az élmény. Ugye új szabályok a világbajnokságon, és ami nagy kérdés, hogy mit tartanak meg, és mit vesznek el. Ugye, hogy Gyula írta, ez a Lex Ronaldo, ha már egy picit a politikát belevisszük.
2: A futballpolitikát belevisszük.
0: Szerintetek, ugye te beszélgettünk az autóban, Moxi, veled, és azt mondtad, hogy teljesen meg vagy elégedve, hisz Megpörög a játék.
1: Nem csak én vagyok megelégedve, hanem kimondottan kisgyűjtöttem egyébként, itt beszélünk majd sorban az új szabályokról, vagyis a megváltoztató szabályokról, amire én így ránézésre azt mondom meg, ahogy így látjuk a világbajnokságon, ebből nem lesz semmi elhagyva már szerintem.
2: Ezt érted úgy, hogy akár az UEFA is átveszi őket?
1: Simán.
2: Igen? Mert a VB kezdésekor nagyon... Hát bizonyos UEFA képviselők nagyon élesen kritizálták.
1: Jó.
2: Holott én jó. is elkezdtem nézni a...
1: Nem.
2: Elkezdtem nézni a mérkőzéseket, természetesen amin fennbírok maradni, bár az ördög nem alszik, de...
1: Szóval ma hívunk telefonon.
2: Jó. De abszolút meg vagyok vele én is elégedve. Nem lehet színészkedni, nem lehet fetrengeni.
1: Pontosan, jól.
2: Nem lehet időt.
1: Tényleg nagyon jól közelíted meg. Igen, ha megnézzük, akkor pörög a meccs. Aki úgy dönt, hogy sérülést...
2: Az akkor be kell vállalja.
1: Egyszer be kell vállalja azt, hogy ő várja, mint a megyeibe, hogy hozzanak be egy üveg szódát, hogy fújják le azzal, de akkor egy percre le kell menjen. És ezen a szinten...
0: Bocsánat, ez abban az esetben is megvan, hogyha...
2: Hogyha
0: a másik, az ellenfél rúgja fel és sárgát kap, akkor is... Mert régen úgy volt, hogyha sárgát kapott az ellenfél, aki felrúgta, és úgy sérült meg, akkor nem volt ez az egy vagy kettő perc, vagy valami ilyesmi.
1: Egy perc van, és itt most...
0: De most érted, engem felrúgnak, én ott halok meg a pályán, akkor az ellenfél most utána engem ki tud rakni egy percre így a meccsből. Érted, mi a problémám?
1: Igen, csak most azt is értem, igen, de közben meg gyorsítják, ez a játék gyorsítására volt, hogy hívják oda. Visszautalok oda pár, én most a mondandóm legvégén írtam le, hogy azt lehet mondani, hogy a labdarúgás Mourinho, mert ő például, hogy pontosan idézzem, akkor most már elmegyünk a végére, még a Chelsea-nek az edzője volt, amikor a Mikelnek közölte, meccs közben is, meg meccs előtt is elmondta nekik, hogyha megsérül valaki és fekszik a földön, abban a pillanatban még egy játékos az ő csapatukból üljön le a földre, mert a játékvezető két sérültet nem küldhet le egy csapatból. Tehát ő mindig keresi a kiskapukat, és itt is fogja keresni, itt is hogy hívják, holni fogja. De ezekkel a szabályokkal azért megpróbálják azt, hogy ne legyen kiskapu. És tényleg, most idáig az volt például, hogy a kapus megsérült, csinált egy ilyen, meg vagyok sérülve, húzta az időt egyszer, kettő, a játékosok ki tudtak kocogni az edzőhöz, ittak, de közben nem is az ivás volt a lényeg, hanem hogy az edző egy kis taktikát mondja nekik, hogy folytassuk, mint folytassuk.
0: Na most... Bocsánat, jó, hogy mondod, mert mi van, hogyha a kapus sérül meg neki is, le kell menni egy percre?
1: Nem, kapus nélkül nincs játék, így szóval. Egyszer, a másik meg az, hogy most ezt a szituációt is megváltoztatták, tehát a kapus mondjuk megsérül. A játékosok maximum a kezdőkörnél gyülekezhetnek, de nem mehetnek le a kispadhoz. Tehát, hogy megpróbálják ezt kiszűrni, plusz...
0: Akkor most a edzői stábba ki tud legmesszebb flakon bedobni, vizes flakon című játék következik.
1: Igen, de végül is az meg nem kerülhet.
0: És oda mehetnek a játékosok, ahhoz a kapus... Ugye rengetegszer bemegy az orvosi stáb, és a saját csapattárs, illetve az ellenfél csapattárs is az ő vízükből iszik.
1: Látom, igen, ilyen. Igen.
0: Azt lehet?
1: Itt persze, igazából belül vehetnek frissítőt. Na itt lesz majd, hogy a Mourinho kitalálja, hogy az orvosnak elmondja, hogy mit mondjál a melletted levőívó játékosnak. Körülbelül itt például itt van egy kis kapu, lehet.
0: Vagy az ellenfél a jobb oldaliból vehet, csak abban van a hasajtó.
1: Úgyhogy tehát, hogy próbálják ezeket kiszűrni mindenféleképpen, és ha megnézzük, nem nagyon volt fetrengő játékos a világbajnokságon se. Sajnos
2: még Ronaldónak sem sikerült nagy szívfájdalmára.
0: Gyerekek, ezeket a szabályokat, ugye úgy szokták behozni a szabályokat, hogy tesztelik előtte. Tesztelték ezeket a szabályokat előtte?
1: Hát, hogy most tesztelték előtte, de igazából nagyon nem volt tesztelési
0: idő. Elmondom, mire gondolok. Megszokásból ugye odarakja minden játékos edző, de az NHL-től kezdve mindenhol a szája elé a kezét, hogy ne tudják leolvasni, hogy mit mond. Most ezért piros lap jár.
1: Nem minden esetben.
0: Nem minden esetben
1: úgy írja le a szabály, hogy tehát, hogyha most úgy mondom neked, hogy nem az ellenféllel beszél, hanem a saját csapattársával beszél mondjuk. Tehát a játékvezetőnek kell eldöntenie.
0: Tehát a játékvezetővel is az ellenféllel nem beszélhet, úgy, hogy el van takarva a szája.
1: Igen,
0: az, az, tudja ez, ez az 100%-osan
1: de tudja a... szívni, csak eltakart szájnék.
2: Ez érdekes egyébként, mert lehet, tehát hogy pont ezen gondolkoztam, ugye született is egy kiállítás.
1: Igen, de ott már, az ellenfél játékosának.
2: Már ebből persze, persze, de pont plusz... ezen gondolkoztam, hogy bevállalja-e azt a kockázatot, hogy olyan szituációban valóban triggerelnie kell az ellenfél játékosát, és akkor nem takarom el, és belemondom, vagy eltorzított tartsal, mint a izé, és akkor a szájról olvasok már ne, sokkal
1: igen, csak a Varszabán mondjuk nincs szájról.
2: Hát ezt mondom, azt hogy sokkal nehezebb dolga van, és itt viszont a mérkőzésen neki hozhat hasznot.
0: Igen, pont ezt akartam megkérdezni, ha én erősen a édesanyját különböző sarki pozícióval helyezve szidom a másikat, azért szólhat a VAR, ha le tudja olvasni a szájáról?
1: Ez kimondottan így nincs leírva, vagyis ezt nem is olvastam így. Tehát
0: azt mondom, nincs leírva, de ugye
1: a szabályok. Utólag lehet belőle egy eltiltás, de ott...
2: A meccset nem befolyásolhatja.
1: Hát a játékvezető, ha hallja mondjuk, az megint más, de ha hallja, valószínűleg akkor szankcionálni fogja. De ebbe az esetben érdekes kérdés, mert nincs külön leírva, csak az van, mondom, leírva, hogy nem minden esetben az eltakart száj nem minden esetben piros lap. Tehát, hogyha most a védő a csatárnak mondja a saját csapatán belül, hogy te oda teszi a kezét, te szaladj el a jobb szélen, és oda
0: tehát
1: kifogom.
0: Egymást a titkot nem kötelező elárulni, úgymond.
1: Igen, és az edzőknél se. Tehát ő náluk is ugyanúgy maradhat. De viszont ha az ellenféllel, ott már viszont teljesen, mint láttuk a meccsen, és ez igazából onnan indult el, hogy a Vinicius Junior, amikor a BL meccsen az ellenfele lemajmozta, valahogy így volt azt hiszem, és onnan indult el, hogy utána azt a játékost 6 meccsre eltiltották.
0: Hát de ugye tudjuk jól a Puskásik idejéből is, Puskásik is elmondtak, hogy azért oda-oda szóltak rendszeresen a ellenfél játékosainak, hisz ez benne van a játékban.
2: Igen, de ott azt, hát amennyit láttam ugye a RIP felvételeket, ott ez még abszolút nem dívott, ez a szájátakarós mód is.
1: Se, egyrészt. Meg az odaszólás se annyira.
2: Hát valamint, bocsáss meg, leghíresebb talán a futballban, a modernkori futballban a leghíresebb ilyen eset az pont Zinedine Zidanehoz kapcsolódik, amikor is igaz, ő, tehát hogy védekezésként hozta föl ezt, hogy hát azért, mert neki olyat mondtak, vagy olyat szóltak be, amitől elvesztette a fejét. Az az ominózus hátbarúgós eset volt?
0: Nem, amikor
1: Melkason
2: fejjelős, igen.
1: Azt mondom, Matarád.
0: Ugye a nyílt vízi úszásban most Betlen Dávid nyert, aki magyar, és a befutónál látta a videót, és tud szájról olvasni. Hát itt most nem merném elmondani, hogy mit mondott, hogy amikor megnyerte az úszást, tehát mondanak ilyenet a sportoló.
1: A befutónál az úszó.
0: Igen, jó a befutónál.
2: Hát lovi nyelv.
0: Igen,
1: jó, tehát ez megint egy olyan dolog, hogy pozitívan emelném ki akkor, hogy...
0: Tehát szóljon a játék a játékról?
1: Nem, úgy
0: így
1: mondom,
0: gondolod,
1: nem.
0: Hogy pozitívan, a ne pozitív, az egymást
1: a nem, a pozitívan tanítom, nem személyeskednék, csak pozitívan ezen a világbajnokságon nem sok percet játszott volna a Tököli Attila. ő azért egy elég erősen reklamálós, elég erősen, de azért mondom már pozitívan kiemelve, mert nem...
0: Ez a szabály a játékosokra vonatkozik, vagy te a full kispadra is?
1: Kispadra is.
0: Tehát a kispadra is forra vonatkozik. Őket figyeli valaki? Ugye rendszeresen.
1: Van és negyedik most, játékvezető?
0: De várjál, most van az edző.
1: Meg van 27 kamer.
0: Van az edző, és elkezdi szidni a bírót, úgyhogy a szája elé rakja a kezét. És amikor oda mennek, hogy ezért piros, én a mellettem lévő játékosomnak mondtam, hogy majd amikor te bemész, akkor ezzel cseré helyet, tehát itt már érdekesebb
1: lesz. Jó, de most az a kérdés, hogy most az edző hogyan szidja a játékvezetőt, hogy hogyan jut el a hangodáig 70 ezer embernél például?
0: Nem jut el, de az akaratot büntetni kell, nem? Hát így se hallotta sokszor a játékvezető. nem értem, hallja.
1: Igen. Jó, hát ez, mondom, itt lehetnek majd kiskapuk, ugyanúgy, mint ahogy az orvos bejön, és ő elmondja, hogy gyerekek, álljunk vissza 4-4-2-re, tehát, hogy valami lesznek kiskapuk, ki fogják tudni kerülni, viszont azt mondom, hogy tényleg nem rossz az, hogy ezt már szankcionálják.
0: Mielőtt tovább menjünk a következő kérdéshez. Szerintetek ezt a szabályt is át fogja venni a magyar foci? Tehát a
2: UEFA.
0: Nem csak az UEFA, hát, hanem az a UEFA, MLS.
2: Ha az UEFA átveszi, akkor kötelező? Igen. A magyar labdarúgó.
0: Ez meddig, tehát ez megy egyik kötelező lesz akkor?
1: Nem. Tehát ez az összes osztályba kötelező.
0: Tehát az összes osztályba. Persze. Tehát NB1-től a összes osztályba.
2: Aki beletartozik a futball, vagy a
0: labdarúgó. Hát nem, mert mondjuk a futszálosoknál a kispályára.
1: Ugyanaz. MLS, ez MLS régióba bele fog tartozni, tehát ami MLS rendezvény, ezek a szobák. Hát
0: csak azért kérdezem, mert mondjuk vannak olyan meccsek megyei jegyből, ahol nem a szájukat takarják el, hanem a baltát veszik elő. Hát tudom, láttam.
1: De hál' Isten nem a játékos.
0: Nem a játékos. Láttam már játékosnál is.
2: Van-e ez egy történetem, egy kedves öreg kollégám, óratok készítő többek között. Te Szabolcs, találkozhattál már vele. Ő többek között volt játékvezető is. Gecse Lászlónak hívják egyébként, 84 éves jelenleg, úgyhogy már
1: akkor elég. Már nem vezet?
2: Körülbelül egy korosztály.
1: Nem, már nem. Igen, körülbelül egy korosztály.
2: Nem.
1: Vigyázz, elérlek.
2: Nem, dehogy is. És mesélte, hogy anyukája is kilátogatott az egyik mérkőzésre, és pont mellette ott igen, idézget.
0: Vitt magával egy kiló citromot, meg cukrot, hogyha csuklana, akkor.
2: Melyikbe harapjon, és rászólt a szurkolóra, hogy mi baja van velem? Nem bácsol engem.
0: Következő kérdés.
1: Erre szoktam bocsánat mondani, hogy én most már 31. éve meccset vezetek, mondjuk, vagy nem vezetek, vezetek, most már nem vezetek, de engem soha nem szittak. Csak anyámat.
0: Következő kérdés, amit szerintem nem fognak átvenni, ugye az ivószünet. Az ivószünet arról szól, hivatalosan arról szól, hogy ne 35, magas a hőmérséklet, ezért kimelegedett játékosok tudjanak folyadékot pótolni, miközben tudjuk jól, hogy nem arról szól, hanem arról szól, hogy Amerikában vagyunk, 4/4-et kell játszani, ha nem is 4/4-et kell játszani, akkor is, ott van egy 3 perc, azt hiszem a amerikai tévében $1 millió per másodperccel adják ki a reklámot.
2: Ez nem rossz summa.
0: Az nem rossz.
1: De lehet, hogy most ingyen adják.
0: Aha, de arról híresek.
2: Hát szerint, a bevezetés miatt, csak hogy megnézzük, hogy...
0: Ezt át lehet venni, szerinted? Vagy át kell venni?
1: Igazából volt már ilyen.
0: Bocsánat, csak hogy mennyire nevetséges volt, amikor szakadó eső plusz 17 volt az egyik meccsen szakadó eső, és ott is elrendelték. Gondolom...
1: Gyere, ott esernyő reklám, nem láttad?
0: Ott ki kellett... Igen.
2: Viszont
0: gondolom, ki lett fizetve.
2: Hogy van a szabályban, ezt nem találtam, hogy a bíró ezt felülbírálhatja, nem?
1: Elvileg nem.
2: Nem.
1: Nem. Itt ki van adva.
2: De az... a rendkívüli ivószünetet viszont elrendelhet bármikor.
0: Hát... Egy fél időben egyszer, nem?
1: Nem. Igazából ez ki van adva. Igazából mi az, hogy rendkívüli ivószünet? Tehát nem tudom, mit.
2: Amikor úgy ítéli meg, mert ugye ezt az egészet azzal takaróznak, hogy a katari VB kapcsán vezették be, mert hogy ott valóban rengeteg tikasztó hőség volt, és a bírók nem egyszer elrendeltek ivószünetet, tehát megszakították a mérkőzést, és ezzel próbálják ezt egy rendszerbe terelni, pontosan, hogy kiadható legyen a reklámidő.
1: Jó, igen, de azt mondom, hogy már több évvel ezelőtt itt például Európában is volt ilyen, amikor 30 fok fölött
0: volt magyar válogatott meccsen is ilyen.
1: Persze, azért mondom, hogy tehát a valószínű, hogy ez az ivószünet nem szeptember 30-án van, mert akkor, de bár most már felborult teljesen az időjárás, és akkor de is
0: azért
1: lehet.
0: Azért mondom, hogy itt mondjuk a világbajnokságon azért volt 17 fokban megszakadó esőben és ivószünet.
1: Itt egységes volt.
0: Mert egységes.
1: Direkt egységes.
0: Milyen nehéz lett a tévéseknek, ott van a gombon a kezük, hogy mikor jön a reklám. Erre van szabály, hogy mikor kell az ivószünetet elrendelni?
1: Elvileg a fél idő felénél, 22-23 percben, de például volt az egyik meccsen, kicsit tovább engedte a játékvezetőbe, pont egy olyan támadás volt, pont nem ment ki a labda, tehát folyamatos volt a játék.
0: Tehát játék megszakítás kell ahhoz, hogy az ivószünetet elrendelje?
1: Igen. Mindenféleképpen, és nem ő fogja megszakítani, hogy most itt megszakítom, és utána majd megyünk egy vagy egy labdaejtéssel megyünk tovább, hanem az történik, kimegy a labda, vagy ide, vagy oda, vagy akár, vagy egy szabadrúgás.
0: És, akkor... és milyen jól megcsinálták, azt hiszem 3 perces az ivószünet.
1: Hát három, az van leírva, igen, hogy 3 perc.
2: Spottolható, tervezhető, iktatható.
1: Ez óriás egyébként. Tehát ez pontról pontra le kell szögözni, nekem is volt olyan tévés meccsem, hogy szóltak, bejött a rendezés, mondja, hogy figyelj ide, mikor felálltok, ott állnak már csapatok közben, nézd fel a lelátóra, és amikor látod, hogy a két kezem így a magasban van, akkor kezdhetünk. Jó, hát az első fél időben így volt. A második fél időben nagyon gyorsan kellett reklámot izéljenek, mert föl se nézte, nem volt megszokva még nekünk az annyira. Föl se nézte, azt mondja, végén bejön, azt mondja, kb. 1 másodperc, hogy ne, mondom, akkor ügyesek vagytok, gyorsak vagytok, jól remélek. Úgyhogy, tehát az is végig le van egyeztetve minden, hogy akkor az 3 perc, hogy a játékvezetőnek, mondjuk a negyedik játékvezető fogja jelezni, szintén körülbelül mondjuk egy kézfeltartása, hogy figyelj, letelt a reklám, mehetünk tovább.
0: És hogyha esetleg hó esik egy meccsen, akkor forró tejszünet lesz, és jutalékot kap a bíró reklámidőből.
1: Igazából nem tudhatjuk most is az ivószünet alatt, mit ittak. Hát nem, már hozta a internet, a magyar internet Facebookon, mindenhol már dobta fel, hogy Magyarországon milyen lehet egy ivosz, hogy tüskesőr, meg egy kis szalonna, kolbász. Úgyhogy igazából, hát igen, nagyon jól tudjuk, hogy az ott reklám, de mivel, hogy...
0: Itt az a kérdés, hogy megtartják-e azért, főleg a magyar NB1-be is, amikor van egy közvetítés, és beraktának egy ilyet, szerintem ráférne a csapatokra egy kis pénz mostanában.
1: Nem, inkább a pihen.
0: Meg a pihen. Igen, nálunk a pihenő is, meg a pénz is. Azért egy, mint a Forma 1-be, amikor van egy olyan szituáció, és kis kép a képbe bedobják a reklámot.
2: Hát az, hogy őszinte legyek, bocsáss meg, csak így egy szóra visszacsatolva ez, a legundorítóbb volt, hogy egy nem, amikor nem kereskedelmi tévén megy egy közvetítés, ahova nem lenne köteles belerakni a kisképernyőn, megszakítani reklámmal, vagy hát hogy is hívják ezt kép a képben közvetíteni, hogy mégis behozták.
0: A Forma 1-ben a szerződésben benne van, hogy
2: kikat... A licenszerződésben?
0: Így van, benne van, hogy így van, ezek mind benne vannak.
2: Mert én úgy emlékszem...
0: Egyszer, ha néztem egy műsortról, még az is benne van a licenszerződésben, hogy mikor köthet cipőt az ember a közvetítésnél. Tehát minden benne van, minden megvan adva, ugyanis az adnak a reklám költsége, ami abból bejön, az nem kizárólag a királyi televíziói, hanem ugye részarányosan van megosztva. Persze, tehát az nem úgy van. Hogy...
1: Akkor lassan a Szoboszlainak is lesz reklámszerződés benne a meccs közben?
2: Hát attól függ, hogy mit visel.
0: Így van. Még egy, ugye már beszéltünk egy picit a VAR-ról, de menjünk vissza a VAR-hoz. Mit adhat meg, és mit vehet el a VAR? Ugye itt beszélgettünk adáson kívül szögletről, 11-esről, bedobásról, leshelyzetről, és nagyon érdekes, és itt valaki azt hiszem te vetetted fel, hogy volt olyan szöglet, hogy végül is a szögletet elvégezték, de utána végül elvették
2: nem,
0: a szögletet.
2: Nem végezték el a szögletet, megítélte a bíró, és utána a VAR elvette. Igen. Ez pont a tegnapi...
1: Várjál, úgy írja le, hogy a VAR szerepe is bővül. Idáig 4 eset, piros lap, 11-es, gólok, tévesen kiosztott piros lap. Ezeket vizsgálták. Viszont most bővítették, hogy bár még ez benne volt, hogy a gól után megvizsgálták az egész támadást, mert mondjuk volt egy kezdezés a másik oldalon, de az csak a VAR, csak a képernyő, csak a kamera vette észre, akkor visszamentek oda szabadrugáson, és nem elvették a gólt. Most már, hogyha rossz játékosnak könyvelnek el mondjuk egy büntetőlapot, VAR beavatkozhat, ugyanúgy. Rögzített helyzetek előtt, tehát mielőtt berúgnak egy szögletet, hogy történik-e valami szabálytalanság, ami miatt először meg kell állítani, ott el kell járni, és akkor utána jöhet be fel a szöglet. A labda nincs játékba, szabadrúgásnál is, ha sípsz, nincs játékba a labda, tehát nem lehet ott egy büntető, de egy piros lap lehet. Erről, akár egy ütésért mondjuk.
0: Erről az, igen, folytasd is, utána majd kérdezek.
1: Jó. Helytelen megítélt második sárgalap miatt, piros lapot kap valaki, ezt is vizsgálja, hogy
0: nehogy... Magyarul a bírót helyzet... felülírhatja a VAR?
1: Igen, meg is felülírhatta, mert például egy 11-esnél is. Jó, igaz, hogy kihívják.
0: Kihívják.
1: Igen, de ott már, ha már kihívják, akkor az már iszonyú nagy százalékban ő se hülye, hogy most 27 kamera látja, bevállal, hogy mi van. Be, inkább hogy hívják?
0: Amúgy is a tipmixen azt raktam meg.
1: Hát ennyi. Egyértelműen tévesen ítélt szöglet esetén, de itt egy gyors döntés kell legyen, mert ha elvégzik, akkor már nincs visszaút. És akkor közben még itt most nem hozták be, foglalkoztak a labdaejtésekkel. A elvégzett büntető, aminél véletlenül, tehát nem szándékosan, kétszer érint a rúgójátékos a labdát. Uh-huh. Erre még nem tértek ki, meg nem boncolgatták.
0: Ebben az esetben újra kell rúgnia, vagy...
1: Nem boncolgatták, nem hogy hívákoltak. Ezt még szerintem ezt is változtatni fogják. És behozták azt is a Afrika kupával kapcsolatban, hogyha egy játékos úgy dönt, hogy levenul a pályáról, igen, akkor ő kiszállt, ha egy egész csapat, akkor elvesztették a mérkőzést.
0: Tehát, hogyha levonulok, mert megsértődtem, akkor nem jöhetek vissza.
1: Igen, és ha az egész csapat levonul, akkor elvesztették. Onnantól kezdve
0: elvesztették. Onnan 3-0 a másik. Mi van
2: ez egy ugye, kérdés? Bocsánat, ez ugye a Nigéria, nem Szenegál, Marokkó.
1: Ugye, tehát a döntőben volt szituáció, és még itt még az is oda van írva, hogyha egy edző, másodedző, akárki hívja le a csapatot, azt is ugyanúgy büntetni fogják.
0: Mi van akkor, ha vesén van? Én, ha te vezeted a meccset, én oda megyek hozzád a 28. percben, hogy Sporik, el kell mennem WC-re. Addig 10 emberrel játszik a csapatom, de 4 perc alatt megjárom, akkor visszajöhetek? Érted mi a kérdést? Bármikor lehet ilyen?
1: Persze.
2: Érted. Igen, de adott esetben igazából lecserélnek ilyen.
0: Nem, mondom, hogy
1: nem. Igazából az a szituáció, hogy ilyenkor engedéllyel hagyod el a pályát. Uh-huh. Visszafele jövet, mondjuk megjössz 4 perc alatt, bevállalja a csapat azt, hogy kevesebb létszámmal játszik, visszajössz, akkor ott meg kell állnod.
0: És megvárni, hogy visszaengedjen a bíró.
1: Pontosan.
0: De akkor visszaenged.
1: Akkor igen, mert ez engedéllyel elhagyott pálya.
0: Most értitek, miért kérdezem ezt? Mert most beszélünk a világbajnokságról, ahol profi futballisták vannak.
1: Ott összehúgyozzák magukat, nem úgy, mint te, hogy így erre engedélyt kész rendesen.
0: Viszont egy megyei egybe, ahogy a, nem is tudom, láttátok ezt a YouTube videót, a Ferencváros, nem tudom ki játszott, 15-0 nyert a Ferencváros, és a kapus mondta, hogy hú, nem is tudom, hogy lesz, mert reggel nyírtam az apám sövényét, és 8 sört ittam, ott már tudom, meccselőt.
1: És mondta neki az edzője, hogy jó, van, nem gond, máskor is megiszol annyit meccselőt. És egyébként a kapus 10-esre védett. Jó, amikor sok helyzet van, kapott 15 volt, de sok helyzet van, jó, nem 10-esre, de nagyon jó védett, persze, 50 helyzetből csak 15-öt kapott, de nem veszük el tőle, hogy tényleg jól védett.
0: És akkor ugye beszéltük, hogy mit nézhetnek vissza a VAR. Viszont rengeteg tévéműsor, podcast adás, újság, mindenhol az van, hogy a VAR is tévedhet.
1: Ez most érdekes, mert példa...
0: Kétség, ugye most nem csak a VB-ről beszélek, ugye beszéljünk, azt hiszem az a angol bajnokságban volt, ahol meg volt húzva a csík ilyen hassal, tudod, miről beszélek. Találkoztál, te ugye jobban látod, mint mi ezeket a szituációkat. Találkoztál olyan döntéssel, VAR döntéssel, bírói döntéssel, utána VAR döntéssel, amivel nem értettél egyet?
1: Azért mondom, hogy mindenki találkozik hirtelen vele, mert néha, akkor lássuk, menjünk vissza arra a Diós Győrre. Emlékszel?
0: Igen.
1: Amit én nekem a Takács Zoltán kikockázott, ki hogy hívják volt, hogy ő emelte még a lábát, hogy még legyen szabad. És amikor már emelte a lábát, az már a büntető terület vonalán volt.
0: Igen.
1: És ezért lett büntető. És azt is 25-ször vissza kellett nézni, egy-két kamerállásból, kilassítva, akármi, és azért a meccsen annyi idő ott nincs. Nekem ez fájt, amikor a VAR-t bevezették, nagyon érdekes volt, nem akarok, EB-n volt, azt hiszem, hogy bevezették.
2: Az első nagy bajnokság, azt hiszem, igen, Európa.
1: És Portugáliánál rendszeresen kisebb csapatokkal játszottak, és rendszeresen nem nézték vissza a VAR-t. és nagyon a kis csapatnak a kárára tévedtek folyamatosan. Ez azóta, én azt mondom, nagyon nagyot változott.
2: Finomodott legalábbis.
0: Erre kérdezzük meg a Modricot, aki azt nyilatkozta most, hogy a másik oldalt nem nézték volna meg.
1: Én meg azt mondom, hogy megnézték volna azt is. Nem hiszem azt, hogy annyira... Ha az lenne az érdekük, hogy a nagy csapatok menjenek, akkor nézték volna a német meg a holland meccsen is a dolgokat, és akkor azok még valószínűleg még most is benn lennének. Mert nem hiszem, mert minden mögött lehet valami. De szerintem én egyelőre egyenletesnek, normálnak látom.
0: Hát akkor te még nem találkoztál tévedéssel, amit úgy gondoltál, hogy var meg a bíró is olyat fújt, ami nem kellett volna.
1: Most azt mondom, nem láttam az összes meccset, meg nem láttam minden szituációt, de mondom még egyszer, hogy például azért vonatkoztattam vissza erre a Diós György büntetőre, mert ott is hányszor néztük vissza, és te még mindig mondtad a 15. visszanézés után.
0: Diós György létemre persze, hogy azt
1: persze, igen. És aztán közben tényleg nekem is a barátom kikockázik, és tényleg passzus, emeli a lábát, és amikor azt a szabálytalanság elköveti, már vonal fölött voltak, tehát onnantól kezdve büntető. De és ezt is hányszor visszanézik. Azt hiszem, ki is hívták a játékvezetőt, nem is tudom már pontosan, hogy
0: igen,
1: de,
0: igen.
1: Tehát, hogy egyszerűen lehet, hogy visszanézhetsz egy szituációt 15-ször is, és még mindig azt mondod, hogy fekete, és közben meg fehér.
2: Minden esetre azért, tehát hogyha összegzünk, akkor a VAR szerint, tehát megítélésed szerint a VAR bevezetése a futball javára vált.
1: Szerintem a javára vált.
2: Ezzel megyek együtt veled abszolút.
1: Elmondom miért. Tegyük föl azt. 5 évvel ezelőtt, de még most is. Cristiano Ronaldo, ha elindul a félpályáról, milyen sebességgel közlekedik?
2: Igen.
1: És vetítsük egyetlen egy emberre. A partjelzőre, az asszisztensre. Az tud olyan sebességgel közlekedni, szerencsétlen.
2: Igen.
1: Edzésben vannak ők is, folyamatos edzeni kell, le kell adni az adatokat, be kell küldeni a FIFA-nak, UEFA-nak, mit tudom, minden. De akkor se fogja az asszisztens.
2: Nem véletlenül, különben ő lenne ott Cristiano Ronaldo
1: egyszer,
2: helyében.
1: És abban a pillanatban őnek az elrugás pillanatában figyelnie kell, és abban a pillanatban rá kell nézni a leshatára, és akkor utána meg álló helyzetből érdutol. Amikor ő lendületből jön, amikor már ha nem vagy pontosan a leshatáron, pontosan, persze oldalazik, mozog folyamatosan. Ha nem vagy ott, egy fél méter odébb állsz, már szöget
2: már, ha már itt tartunk a lesnél, bocsi, még egyet segítsél nekem tisztázni, hogy miért van, és egyre többször, de már az előző tornákon is, hogy ugye nagyon sokszor, talán az esetek 90%-ában végigjátszadni a szituációt. Ez nekem játékosként iszonyatosan idegörlő lenne. Adott esetben rengetegszer góllal is végződik a szituáció, és visszafújják. És
1: nem, igen, mert és pont ezt próbálják kisakkozni, kijátszani, hogyha van egy... Mert most
2: beállítsák meg tévesen a...
1: Igen, és hogy most ez lóg be, az lóg be, amivel gólt tud szerezni, úgymond
0: egyébként... Jó, de néha van... 2 méteres lesz, amit még egy nő is tud, pedig
2: és hagyják.
1: Szerintem az nagyon, az sokkal kevesebb, mint az, hogy ezeket az, ez pont ezt az élet szituációt, az előbb mondtam, hogy abban a pillanatban neked azt ott el kell döntened, pont vonalban vagy-e, és utána fel kell venned aki lendületből rohanó játékos. És utána le kell érjél, idézőjelesen a gólvonalra, hogy te lásd azt tisztán, mert igen, most már a felsőbb osztályokban, meg a UEFA-FIFA rendezvényeken, meg a nagyobb rendezvényeken, ha a labda kapuba kerül, a játékosnak az órája elkezd rezegni.
2: Igen.
1: Itt az asszisztens egy picit ki van véve ebből, hogy most érjen oda, dönts el, hogy kimben pattant akárhol, vagy kihúzta a kapus, és a labda 100%-osan átment a gólvonal.
2: És ott van még a pluszban a videós gólvonal technológia is.
1: Igen.
0: Tehát és akkor, ha már erről beszélünk, akkor beszéljünk egy picit arról, hogy választják ki egy VB-n a bírókat. Ugye itt nem csak 5 bíró plusz a varszobában ülő bírókat is ki kell választani.
2: Az akkor 8.
0: 8. Mi alapján? Hogy működik ez, Maxi?
1: Hát akik kiutaztak játékvezetők azokban.
0: Köszönöm szépen, sokat segített.
1: Bár volt egy játékvezető,
0: aki most, nem kapta meg a vízumot.
1: Gondolj bele, 30... Az...
0: utolsó lett volna neki is vajon.
1: Hát körülbelül, de nem is az 30 akárhány éves végig edzette, végig küzdötte. Valószínű, ha delegálják egy világbajnokságra, akkor jó játékvezető, és nem kapja.
2: És valószínűleg nem terrorista.
0: Így van.
1: Ezt nem tudhatjuk, de tény is való, hogy ez azt mondom, én nem is, jó, ez a világ, én nem is tudom, mit csináltam volna, komolyan mondom. Tehát ez egy...
2: Hát nagy csalódás lehetett szerencsétlennek.
1: Nagyon-nagyon. És igazából elvették, azt mondom neked, hogy elvették az életét.
0: De ha visszatérve, van erre valami... Tehát a
2: jogorvoslati lehetőség.
0: Nem erre gondolok a delegációra, hogy minden futball, tehát minden országnak a futballszövetsége ilyenkor feldob öt nevet, hogy tőle én ezt az öt nevet ajánlom az én országomból?
1: Az a szituáció, eleve ezek FIFA bírók. Tehát már a FIFA...
0: Már bizonyított. Volt magyar, nem egy
1: lehető. Igen, nekünk is van FIFA bírónk, de sajnos nem úgy teljesítettek, hogy plusz nagyon rossz a sportpolitikánk most. Én szerintem játék, nem szeretnék senkit megbántani, de érdekesség, amíg Paltai Karcsi bácsi Pul Sándor mögött állt, aztán azt lehet mondani, egy Wagner László, egy Pul Sándor is a akkori FIFA-ink fölött ott voltunk. Ott voltunk a top keretben is, és ott voltunk nemzetközi szinten is. Nem szeretnék segíteni, de jelen pillanatban nem jó a sportpolitikánk, nem állnak úgy mögé, mit tudom én, pedig van jó játékvezetünk, most is, simán ott lehetne. Nem azért nem vagyunk ott, mert nem jutott ki a válogatott, tehát nem ezért.
0: Én nem is hagynám, hogy olyan országbeli vezesse a meccseket, akik kint vannak. Hisz kint van 32 ország. Mellette van 180 ezer, 620 ország.
1: És akkor az akkor mi? Akkor csak indiai bírók lenne?
2: Nem, figyelj.
0: Nem lehetne olasz, például. Magyar.
2: Tehát akik nem jutottak ki, tehát egy abszolút pártatlannak talán akkor lehetne vezetni a kinti, a nagy tornának.
1: Jó, olasz nem jutott ki Bosznia miatt.
2: Játékvezetés.
1: És akkor, ha kijut az olasz bíró, agyonvágja Boszniát.
2: Mondjuk igen. Bosnyák meccset nem vezethetne.
1: De akkor megint vacilálni kell, hogy mit hogy vezetett, érted? Tehát igazából én azt mondom, igazságosan csinálják. Megnézik először is. Végignézik, ott a lista, ott van kint, legyen 30 játékvezető. Nem tudom pontosan, mert ezt nem néztem utána. Megnézik, hogy például a német bírónak volt-e problémája a angol csapattal, meg a marokkóival, volt-e problémája?
0: Vagy egy játékossal?
1: Nem is mondom, nem is különösen, nem, hogy volt egy olyan probléma. Nem volt, nagyon jó, oké. Megnézik rögtön azt, hogy a német bíró abban a csoportban nevezessen. Igaz, hogy egy angolban ne az legyen, hogy levezeti százasra, de közben azt mondják, hogy ne. Tehát így próbálják kisakkozni mindenféleképpen, úgy, hogy pártatlan legyen, plusz most már azt is nézni kell, hát itt, hogy iráni bíró nevezessen Amerikának meg. Tehát, hogy ezekre, tehát ilyenekre. De pont azt mondom, hogy nagyon jó kézben, a Kolina van ott. Én azt mondom, nagyon jó kézben van. Tehát eleve talán a világ mindig elfogadta minden. Persze, neki is, kinek nincs, mindenkinek van hibája.
2: De egy legendás játék.
1: Igen.
2: És, élő legenda.
1: Igen, és azt mondom, hogy ahogy a Szabi is említette már a kocsiba, hölgyek is vezet.
0: Igen, egyre többen, és ha megnézitek mondjuk egy 5-6-8 évvel ezelőtti tornán egy-egy volt, mint a fehér gólya, vagy a fekete gólya, most már meg se lepődünk, még mi se nézzük, hogy nő vezeti, tehát olyan természetes, hogy nő vezeti, és a játékosok is megszokták, már nem úgy állnak hozzá.
2: Sőt, szerintem, hogy mondjam, mint egy ilyen anyácskától, vagy mamától kicsi jobban is tartanak, tisztelettudókban.
0: Azért érdekes, mert nem tudom, hogy nézitek-e a női focit. Ott olyan felrúgások, meg olyan kegyetlenkedések vannak, és nem fetrengtek a nőknél, nem kellett volna bevezetni ezt az egy percet.
2: Ott nem szoktak
0: fetrengni. Az nem fetreng, az fel kell, max oda megy, azt visszarúg. Tehát az egy kicsit pankrációsabb a női foci, legalábbis ahogy látom, de elfogadják a nőket. Magyarországnak van ilyen magasan kvalifikált női bírója, tudsz róla?
1: Van ugyanúgy FIFA bírónk is, meg a Vadanitor személyben asszisztensünk van, ő van most, én szerintem a hölgyek között ő van most a toppon, tehát tényleg ő meg is érdemli, mert tényleg én emlékszem rá, amikor kezdte, hogy végigjárta a ranglistát, és nem azért lett ő, nem azért jutott ilyen szintre, mert az édesapja NB1-es bíró, FIFA bíró volt, meg a bátyja szintén FIFA bíró, nem ezért, hanem tényleg végigjárta, csinálta, és tényleg azt lehet mondani, ügyes is. És nem véletlenül van ott a top asszisztensi keretbe.
0: Pedig milyen jó lett volna, ha kint lett volna most a világbajnokságon? Hát amit mondtál, sportdiplomácia.
1: Nem jó sajnos. Tehát tényleg azt lehet mondani, hogy tenni kéne egy kicsit érte, és lenne a férfiak között is olyan, aki igen, ott lehetne, simán.
0: És van még egy témánk talán, ami a legfontosabb, és ezt elég jól ki lehet vesézni is hosszan. Esélyek a VB-n. Ki nyer ma játék és muzsika 10 percben? Aki kérdez, én vagyok, aki válaszolok. Moxi, meg te, Gyula.
1: És a Cigány György?
0: Ő sajnos már nincs meg, pedig nagyon nagy rádiós isten volt, sajnos már meghalt, de őtől leszármazik ez. Érdekes, én nézegettem és gondolkoztam ezen is, hogy a csoportbeosztások, hisz összekerül két olyan csapat a 16 közt, akinek a döntőbe kellett volna összekerülni, de ezt nem tudja megmondani senki. Ugye itt az ágak, illetve hogy tényleg szerintetek mi
1: azért,
0: lesz a vége?
1: Azért ezt nem mondhatjuk ki egy 16 között, hogy a döntőbe kellett van két csapatnak lenni, mert...
0: Miért? Francia-Argentin azt mondják, hogy mindenki a döntőbe... De ők nem tudom, hogy ugyan az ág.
1: De amellett van egy spanyol csapat.
0: Tényleg.
1: Van egy angol csapat, aki most azt mondom,
0: hát,
1: hogy...
0: Hát, szerintem ők nem érnek oda.
1: Sosem mindig elrontják.
0: Jó, miért a brazilok a japánok ellen nem megküzdködtek?
1: Mindig elrontják, de akkor is azt mondom, hogy most az angolok azért szerintem most úgy nagyjából egybe vannak. Brazilokat se lehet lenni.
0: Kinek a legkönnyebb az ága?
2: Talán az argentinoknak. Hát ha lehet azt mondani, hogy legkönnyebb.
0: Vagy itt már lehet azt mondani, hogy könnyű ág?
1: Én megmondom őszintén, én ilyenkor már nem foglalkozok az ágakkal, nem is érdekel. Én a legeljén azt mondtam, hogy mikor megláttam a francia keretet, hogy te atya úristen, ki fogja ezeket megverni? Maximum Kongó botokkal. Tehát, hogy basszus, azt lehet már így elnézést, azt lehet mondani, hogy te atya úristen, hogy és nem arra hajaznám ki, hogy ott a Mappé elől, bár az is megint mit művel rúgdos a gólokat, és tényleg ott van mögött ez Olisé, aki a Bayernben topját, olyan topját, és még fiatal, és akkor megyünk hátra fel, és tényleg.
0: Jó, de ha megnézed az afrikai, meg dél-amerikai csapatokban, olyan játékosok vannak, akik itt Európában, topligában fociznak.
1: Pontosan, meg ha megnézed, akkor...
0: Ugye, hogy nem tudom, hallottatok-e róla, a hollandoknál volt... Kiestek ki?
2: Lukaku, hollandok?
1: Nem, belga.
0: A Belgiumban volt, nagy cirkusz volt ebből, nem tudom, hallottátok-e, hogy Belgium ugye kiesett Marokkó ellen, ugye, jól mondom?
2: Most mindjárt.
0: Igen, Belgium Marokkó ellen, és Belgiumban óriási örömünnep volt a ott élő nem belgák körében, mondjuk ki így, nem akarok itt migránsozni, és ütötték, vágták a kocsikat, és ugye gyújtogattak örömükben, de nem ez volt a legnagyobb baj, hanem igen, mondja.
2: Nem, bocsássál meg, kijavítalak, Belgium nem esett ki.
0: Nem, akkor lehet, hogy csak csoportkör volt.
1: Vagy és a kézi a
2: Hollandia, Marokkó. Marokkó verte ki a hollandokat 11-esekkel.
0: Így van, na akkor Hollandiában volt ez, és ott elmondták, hogy ez milyen szép, meg milyen jó dolog. Ugye már ezek a játékosok Hollandiában születtek meg, akik most marokkói színekben játszanak, Hollandiában születtek meg. Ők megkapták a holland sportösztöndíjakat, a holland állam pénzéből lettek azok, akik lettek, majd felveszik a marokkói mezt, és amikor Marokkó kiveri Hollandiát, akkor szétverik Hollandiát a helyi marokkóiak.
1: És 21 éves koráig játszhat a korosztályosba, azt hiszem 21-ben is játszhat.
0: Igen, még játszott holland válogatottba is.
1: Igen,
0: majd...
1: és utána kell eldöntenie, hogy ahol utána elsőnek pályára lép, nagy válogatottba.
2: Akkor élete végéig
1: akkor volt. Onnan nem mehet át.
0: És ez kinek az ötlete volt? Ugye a magyar Csányi Sándornak. Volt az ötlete állítólag, hogy ez így legyen, és így van nekünk a francia bajnokságban, hogy hívják a...
1: Ki a Négo?
0: A Négo. Ugyanígy van nekünk. Mert a Négo játszott a francia utánpótlás válogatottban, és úgy lett utána hát magyar.
1: Lásd a Dárdai gyerekeket is.
0: Igen, igen.
1: Ott volt a választásuk.
2: Azt azért hozzá kell tenni, hogy itt a, főleg a úgymond kisebb országok, vagy kisebb futball nemzeteknél, amit mondtál példát, nagyon sok olyan is van, aki nem kerülne be, teszem az francia válogatottba, a holland válogatottba, a belgába.
0: De és van olyan sok, aki bekerülne,
2: ugyanúgy, csak ahogy, nem ugyanúgy, ahogy mi levadáztuk a idézőjelesen a Stice-t, például ő sem került volna be az angol válogatottba, úgy kerestük meg. Úgy keresték meg.
1: Benne voltál?
2: Tessék?
1: Benne voltál?
2: Nem, nyelvbotlás. Nyelvbotlás volt.
1: De meg a másik. Ott voltak a dárdai gyerekek. Amikor meghívták őket a német válogatottba. És hát egy edzőmeccsre, egy barátságos meccsre. És azt mondta nekik az apjuk, hogy srácok, nem szólok bele. Aztán lehet, hogy a főbe vert őket, azt nem tudom. De nem, ezt nézem ki belőle. Tehát, hogy nem szólok bele, de azért lehet, hogy oda egyszer meghívnak titeket egy edzőmeccsre, és ott akkora merítési lehetőség van, hogy lehet, hogy többet nem hív, vagy tegyük föl 2-3 meccset játszol, de...
0: Meg úgyse jutok a 16 közé.
2: Vagy a kispadon töltöd az egész válogatottságot.
1: Igen, de még azt mondom, az is, de ahol ennyi ember van, meg ilyen labdarúgók, és akkor utána elvileg ők úgy döntöttek, ők magyar válogatott. De, amit hallottunk, a gyökerest nem kereste meg senki.
0: Igen.
1: Ott gyorsan a svédek behívták, igen. Le van írva ez is, gyorsan behívták egy meccsre, de előtte nem kereste meg
0: senki. De én azért megmondom őszintén, a BL döntőn a gyökeres, meg most is, amit mutatott a gyökeres, én nem vagyok elájulva.
1: Én meg azt mondom, hogy...
2: De a többi svédtől sem.
0: Hát lehet, hogy a többi svédtől sem, de...
1: Én azt mondom, hogy nem lehet mi... Tehát most, ja, visszatérek oda, bocsánat, de ideig visszajövünk a gyökereshez. Azt se gondoltuk volna, hogy a Messi ezt fogja produkálni. Igen. Pedig tudjuk, hogy jó focista, de mindenki mit mondott? Jó, jók lesznek az argentinok, igen...
2: Hát már öreg, már elfáradt.
1: És az ember kinyírta megint a csoportot.
2: Hihetetlen.
1: És akkor visszajövök a svédekhez. Én nem...
0: Nincs ott az Ibra.
1: Nem húznék most a gyökeresnek egy...
0: Tehát akkor a gyökeres jó focista, de nem egy Ibra.
2: De nem egy messze de, maradjon.
1: De hogyha szólíthatod az Istenhez? Ő mondta magáról. Mindegy, nem is ez a lényege, hanem az, hogy lehet, hogy gyökeres a következő meccset, amit játszani fog egy a válogatottba, azon meg rúg 3 gólt. Meg visszamegy az Arzenálba, és rúg 4 gólt.
0: Gyerekek, akkor ez most mondjuk el, ez nem egy politikai műsor, tehát nyugodtan válaszoljatok a feltett kérdésre, hogy szerintetek ki lesz a végén?
2: Azt javaslom, akkor gyorsan...
1: Na válaszoltam, csak nem olvasol a sorok közt.
2: Azt mondom, hogy akkor gyorsan azért fussuk.
0: Hát nem a franciák. Vagy mindenki mondjon először egy nevet.
2: Annyit kérek, gyorsan fussunk át, még ugye most az úgynevezett...
1: Hova fussunk?
0: A mai, fussunk el a meccseken, mik lesznek?
2: Ugye a jelenleg a 16-ot döntőnek a vége zajlik. Összesen 3 mérkőzés van még hátra.
0: Na, Moxi, megteszem tipmixen, úgy mondjad a végeredményeket.
2: Ma játszanak az argentinok a zöldfoki szigetekkel. Hát azt hiszem, hogyha nem a B csapattal állnak ki, akkor semmi probléma nem adódhat.
1: Nem valószínű, nem hogy szabad, azzal állnak ki.
2: Nem szabadnak.
1: Már ők is, ha megnézzük, a zöldfok játszott a csoportban 3 döntetlen.
2: Igen.
0: És mi van, ha 3, megjön a negyedik döntetlen, és a 40 éves kapusuk, aki oda sikerült elhozni az anyukáját, az a szemüket kivédi a 11-esnél?
2: Hát az...
0: Akkor mi van?
2: Katasztrófa az argentinok számára.
0: Meg kell rakni a zöldfokiakat tipixbe, biztos, hogy 25-szörös ott lesz. De,
2: aztán...
1: Nem lesz annyi szerintem egyébként. Szerintem most mondom neked, nem lesz 10-szeres.
2: Pont a jó védekezésük, vagy jó...
1: Nem is azért, itt gyerekek, kiesett egy Németország, kiesett egy Hollandia. Itt már nincs az, hogy bevállalja a tipix, az, hogy adok rá egy 25-szörös. Nem tudja megcsinálni. Nem, biztos, hogy nem. Én még azt megmerem kockáztatni, hogy jó, persze a világbajnokkal játszanak, de még talán talán tízszeressége.
2: Mondom, a nemzetközi otcok, azok jelenleg még, ugye a meccsik hátra van még, gyakorlatilag 8 óra, majd

0: hogy a zöldfoki szigetek jut tovább. Mindegy, hogy hogy. Vagy olyan lehetőség nincs?
1: Van, van.
2: Van, minden.
1: Ott minden, nem, lehetőség, minden, minden lehetőség
2: mindenre
1: van.
2: Fogadhatsz még arra is, hogy hogyan, kinek kötődik ki előbb a cipőfűzője, csak fogadja. Ez a lényeg, hagyd ott a pénzedet.
1: És az az igazság, hogy ha ilyen formában van, a Messi ki fogja nyírni őket.
2: Igen. Ha de... pályára, ha pályára lép, ugye... mondom, és ha nem de... B csapat.
1: Ne, nem, nem tehetik meg. Ha bele... Figyelj ide be, egy ilyen egy csoportban megtehetnék, talán. Mert itt volt is olyan válogatott, aki a B-vel állt. De itt már nem tehetik meg. Itt, itt
0: szerintetek, szerintetek?
2: Ha, jó, csak mondom, bocsánat, mondom, a, az Argent, mondjuk azért mondtam, hogy Argentína van a, szerintem a legkönnyebb ágon. Ugye, hogyha ma nyernek, akkor a szintén azt hiszem mai, igen, a ma korábbi mérkőzés Ausztrália-Egyiptom győztesével játszanak. Tehát na, igazából oda pihentetniük nem, nem szükséges.
1: Telibe fogják mind a két meccset rakni, tehát ők játékosai. Szerintem biztos,
0: de hogy... Várjátok, visszatérve, visszatérve az itt, itt a zöldfoki szigetek, szerintem olyan nem lesz, hogy egy nulla vagy kettőre nyer Argentina. Vagy szóra egy ötös, vagy tizenegyes párbaj.
2: És főleg, hogy,
0: biztos, hogy nem hogy... lesz 1-0 vagy 1-1, mert 1-0-nál a Messi tudja azt, hogy mi van, hogyha a 94. percben kiegyenlítenek egy, egy abszurd helyzet miatt.
1: De egy ilyen és... nagy ország már sportdiplomáciát is akár simán hogy ápolhat.
2: Igen. Egyrészt, másrészt meg Messi gyakorlatilag minden egyes újabb góljával valamilyen minden rekordokat, egyes újabb igen. rekordot megdönt.
1: Igen, ezt olvastuk a neten, hogy mindenben a megdöntött rekordokat keresik.
0: Így van, de mi közben Messi azt nyilatkozta, hogy pont nem érdekli, az érdekli, hát, hogy a csapat...
2: Neki, neki meg is van a saját szerénysége hozzá.
0: Na, és akkor a következő...
2: Cristianónak. Következő kérlek, ugye, amiről beszéltünk...
1: Egyiptom-Ausztrália.
0: Az, na, Moxika. Ez egy, na, ez egy érdekes meccs lesz.
1: Nálam nem.
0: Na, mit mondasz?
1: Kettővel nyer az Egyiptom.
0: Igen, Egyiptomot mondod? Jobb az Egyiptom? Egyiptomi csapatban rengeteg
1: az külföld... Egyiptom is, megmerem kockáztatni, hogy X-el kezdtek az egyiptomiak, azt hiszem egy-egy lett, és egyre jobban belelendültek. Tovább megyek, Ausztrália két gólt rugott, gyönyörűen megvert a törököket, adom, de utána nem tudott már.
0: Szerintem a törökök, két meccse, törökök két nem meccse. Tudom, mit csináltak magukkal, pedig én oda vártam őket a legjobb nyolcba, de mindegy.
1: Két, mondjuk a kocsiban négyet mondtam, mindegy.
0: Hát, vagy négy, de utána felnyitottad a szemem.
1: Tehát, hogy azt mondom, hogy, hogy utána két meccs alatt Ausztrália nem tudott gólt rúgni. És tovább így. Nem tudott gólt rúgni. És Egyiptom viszont már az első meccsen és azon az X-en, azt hiszem egy-egy lett talán, ott is már egy óriás, szerintem hátrányban voltak, nem, Irán volt talán, nem akarok hülyeséget mondani, hát, de, de azt mondom, hogy egyre, azok egyre jobban összekavacs. Én azt mondom, kettővel nyer Egyiptom.
2: És én, tehát ha engem most megkérdeznének, nem, megmondom őszintén, nem tudnék egy ausztrál labdarúgótnak így mondani egy nevet. Egyiptomnak meg azért ott van szalája talán.
0: Talán és pont.
2: De egy legalább egy nevet.
1: Nem, valós, nem, Egyiptomban is van egy-két olyan játékos, aki itt-ott játszik. Persze. De tény és való, igen, Ausztrália, és ez ugyanom mondja egy kuraszol játékos.
2: Jó.
1: Na, ez most ez ugyanaz, hogy nem sokszor láttuk az ausztrálokat se annyira brillírozni, meg, meg olyan játékosokat felvonultatni.
2: Kolumbia, Gána.
0: Hát szerintem az Gána.
2: Szerintem meg Kolumbia.
1: Szerintem meg a rendes játékidő X, és utána...
0: Ki jut tovább? Mert ugye most eddig azt mondtad, hogy Argentina, ugye Egyiptomot mondtad, és te a harmadik, mert megyek adás után tipmixelni.
1: Mert sok pénzt eszel?
0: Nem, megvan, 500
1: én,
0: forint.
1: Én is egy picit Kolumbia felé hajlok.
2: De, nekem nagyon szimpatikus volt a játékuk eddig, meg a küzdeni akarásuk.
1: De azt mondom, hogy nem lesz, ez, nem lesz, ez egy elég kiegyenlítő derbi lehet.
0: De Gána nem rossz.
1: Nem is ezt mondtam, de Kolumbia se rossz.
0: Egyforma stílusú focit játszanak?
1: Nem. Egyáltalán egyik afrikai csap, jó, tudod, hogy egyik afrikai, másik dél-amerikai.
0: Jó, de...
1: Én annak idején, mikor jártam Dél-Amerikában, és amit láttam U20-as játékosoktól, hogy, hogy feltúrták a pályát azért, hogy bekerülhessenek az U20-ba, azért, hogy valami, hogy... Hát meg a kolumbiai játékosok, meg a dél-amerikaiak nincsenek biztos, hogy kiesnek, fejbe lövik.
2: Vagy mehetnek a már kültetvények.
0: Amúgy ez egy érdekes kérdés, hogy, hogy milyen focit játszanak, mert

0: Most már nagyon egyforma focit játszik szinte mindenki, kivételt képez nekem, nagyon, nagyon tetszett japán játéka. Szerintem tudod, ez a japán,
1: pörgős, és akkor mindig is
0: pörgős, de szerintem azt tudta a japán játékos, hogy erre a négyzetcentiméterre kell állnom, mert ott fog jönni
2: a labda. Hát iszonyat, az a japánokra jellemző, iszonyat katonás fegyelemmel.
1: Hát azt észrevettétek, egy jó pár támadásnál 9-en támadtak.
2: Igen.
1: Hát 2-en szemetetszettek a lelátók.
0: Akkor mit mondtok? Erre utolsó
1: meccsre? Mi 2-en Kolumbia.
2: Kolumbia.
0: Jó, jó. Én nem azt rakom meg, mert én nem azt mondom, én azt rakom meg, amit én mondok. Illetve azért még mondjon mindenki a végére valamit. Addig megpróbáljuk még egyszer.
1: Ja, nem, én most azt mondom, hogyha amit fel akarsz rakni, ad ide a felét, és csak a felét buktad el.
2: Ennyi. Szerintem. Én is inkább veszek neki én... aranyat belőle is.
0: Akkor még egyszer megkérdezem utoljára, ez nem parlament, fiúk, nyugodtan lehet.
1: Én már elmondtam az első mondatban.
0: Ki lesz a világbajnok, ki kell mondani a nevét.
1: Én elmondtam, ki fogja megverni Franciaországot. Az én ezzel kimondtam.
2: Az lesz a világbajnok, tehát szerintem Argentina.
0: Argentina? Nekem akkor Boxi szerinted Franciaország lesz?
1: Én kitartok mellett. Ne, és nem kedvelem őket, a játékukat, semmit se. Bár ez az Olisze egy nagyon kellemes csalódás nekem, úgyhogy Bayern labdarúgó nagyon jó, tényleg izé. Én azt mondom Franciaország.
0: Én azt mondom, hogy Argentina, és akkor most felhördülnek azok a hallgatóink, meg nézőink, akik azt mondják is, hol van Portugália, hol van Anglia, hol van Spanyolország. Tehát,
2: ők egymást fogják ledarálni, azt hiszem,
1: Spanyol-Portugál.
2: Igen, pont Spanyol-Portugál.
0: Kérlek, mit mondtok egy Spanyol-Portugál meccsre?
2: A spanyolok
0: megeszik a portugálokat.
2: Egyértelmű.
1: Hát azért.
2: Attól függ, hogy hogyha Ronaldo nem fog pályára lépni, akkor sok esélye lesz a portugáloknak.
1: Pályára lesz, én azon csodálkoztam, hogy tegnap lekapták. Tehát pedig nem látszolott rajta talán, hogy fáradt lenne, de én azt mondom, hogy a portugál-spanyol meccs X és hosszabbításban, de legyen a spanyoloknak.
2: Én úgy látom, hogy a Ronaldo jelenléte, ha direkt, ha indirekt úgy elnyomja az egész portugál csapatot, hogy...
1: Én meg pont fordítva, én Barcelona szurkoló vagyok, én Messi párti vagyok, de 15 éve felfogtam azt, hogy nem szabad őket összehasonlítani, tehát, és ha megnézed, egy portugál csapatnál mi tüzet és mi szívet ad bele a Ronaldo, akárcsak amikor megsérült, rángatta az edzőt, ordított, rohangált ott a technikai zónába. Ami most ugyanúgy benne van, rászól egy fiatalabbra, az a fiatalabb 5 méterre többet fut
0: a meccsen. A Messi többet fut, sokkal többet fut, mint a Cristiano Ronaldo. Nem. A pályán. De, hát látni.
1: A Messi jól helyezkedik. A Ronaldo meg megpróbálja még most is, és egyébként a induló sebessége, gyorsasága meg simán mehet, de azt mondom neked, hogy a szíjet, mindig azt mondják, a Messi sétál. De érdekes, mindig oda megy a labda. És tudja, hogy és utána beindul, persze.
2: Hát és sem. Már olvassa a játékot.
1: Igen, de azért mondom, hogy nem szabad őket összehasonlítani. Tehát, hogy olvassa a játékot.
2: Más a kettő, akkor almát a körtével.
1: És azt mondom, például Cristiano Ronaldo, például most úgy mondom, milyen magasra tudom, és honnan fejelni a labdákat. Igen. Tehát, hogy, és ez nem a Messi alacsonysága, hanem a ruganyossága, amit ő kiépített, amit ő, hogy Messinek adatott, ugyanúgy, mint Maradónának annó. Tehát őnek nem kell semmit csinálni, csak
0: tehát végül is összefoglalva, akkor Moxi azt mondja, hogy Franciaország, Gyula azt mondja, hogy Argentina, én is azt mondom, hogy Argentina, és még 19-én lesz a döntő 19 órától, magyar idő szerint, még azért azelőtt megpróbálunk még egy ilyen rövidke szösszenetet összehozni itt a Strada Rádióban, és akkor megbeszéljük, hogy mi, akkor miért van Spanyolország meg Uruguay a döntőben, vagy most mondtam egy vicceset, de
2: Paraguaynak még van esélye, ha nem érzik el a Franciaország.
1: Azzal a szívvel, azzal a küzdéssel, egyébként, de hát franciák ellen nem lesz.
2: Nem.
0: Én megköszönöm, hogy az első, illetve a mínusz egyedik, vagy a nulladik anagramadáson itt voltatok, és tudtunk beszélgetni egy jót. Remélem 4 év múlva meg arról fogunk tudni beszélgetni, hogy a magyar válogatott is ott van.
2: Úgy legyen.
0: Bárhol is legyen az.
1: Úgy legyen, és szívből kívánjuk, csak csak sajnos egy-két ember már ki fog öregedni, így ugyanúgy persze lesz helyettük.
0: A Messi azt mondta, hogy a 4 év múlva a világbajnokságon még ott akar lenni.
2: Lehet, hát hogy nézőként hát, ott
1: igen,
2: lesz.
1: Lehet, hogy ott lesz a VIP.
2: Vagy edzőként.
0: Az nem normális, az lehet, hogy ott lesz úgyis.
1: Egyébként még ez is simán lehet, de azért gondolom, szerintem egy idő után ő is átadja a helyét. Szerintem legalábbis.
0: Mocsári Tamás, Báró Csákó, Gyula, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Jövünk nem sokára vissza, addig is mindenki hallgassa a Stráda Rádiót, illetve nézze a YouTube csatornánkat, ahova ez az adás is fel fog kerülni hamarosan, képpel is, tehát érdemes lesz megnézni, hogy milyen csúnyák vagyunk az életben. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
1: Hát Timer Argentinára szavaztok.
2: Köszönjük, álom az élet, kellett volna diszidálni.
0: Sziasztok.
1: Ciao.

egy igazi bartóki akkord a végére. Köszönjük szépen! Még a végére, ha gondoljátok, nekibigyeztek egy történetet a koncert menetének. És amikor egy érzése töreszre vitte őket, látták, hogy ott alatt 200-zel előznek Ferrari Porsche-t és Porsche-t viszont. Gondolták, a lüktető élettől a viszonyt ide elkezdeni, és odáig szaladtak, oda, ahova ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson, hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, mint az emberük együtt csinálnak a szexen. Régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világ, a csontodoknak olykor is szeremnek hívják, a kilna lélek az orgol, olykorban értem én a tréfát, mikor mindenki annyira vicceseket élte.

0: Következő évben innen folytatjuk. Szevasztok, köszönjük szépen! Császári Gergő, Rajtigan Gábor, és a csodálatos és nem utolsóban szép is, Kispál András, köszönjük szépen! Ó, vigyázz magadra, ne ugráljon gyorsan, lassan! Ó, jaj, bazd meg, mekkorát estél! Jó van, minden rendben? Oké. Szevasztok, köszönjük szépen! Egy aggódó apuka van bennem. Köszönjük szépen, engedjétek meg, hogy nagyra becsülésünk és tiszteletünk jelül mind a két kezünket fölemelve integessünk nektek. Köszönjük, szevasztok! Ez a karrier, két borom van.
1: Rockinform.hu.
2: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
2: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
2: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.

Köszönjük szépen! Jó estét kívánunk! Ez itt a Kis Pál és a Borz csendesülős zenekar. Engedjétek meg, hogy bemutassam a zenekar gyorsan, hiszen vagyunk néhányan olyanok is a színpadon, akiket esetleg nem ismertek. Diósidi Ákos, őt talán igen. Zongora, egyéb hangszerek. Szabó Attila, a vonós szekció fővonósa. Pál István Szalonna, a nagyszerű primás, és Kunos Tamás Brácsa. A zenekar új dobosa, Bóra Áron. A zenekar régi dobosa és új ütőse, Tóth Csüli Zoltán. És a zenekar örök vendégművésze, Leskovics Gábor. Köszönjük szépen! Most pedig egy olyan dalt játszunk, ami mind húsvétkor, mind karácsonykor roppant aktuál.

Utoljára Hakapeszi ma kibontotta ilyen vadul a magyaros csokoládét, ahogy én próbálom felidézni a számakordjait. Ezt azért próbáltam ilyen vicces lenni, mert most olyan szám jön, amit még komolyan vennétek a végén.

kívánok, szevasztok, drága nagy fülei, mindenkit nagyon-nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntünk itt a Paradise Terrace-on, és egy kicsit a hangot majd be fogjuk állítani. Sokat a hangosabb nem lehet, hiszen a környéken laknak, viszont nagyon nagy tisztelettel és szeretettel gondolom a mai napon is, mint annyi más alkalom, ha nem is itt ezen a helyszínen. Bárkinek bármilyen kérdése, óhaja, sohaja, panasza van, akkor szóljon és forduljon hozzám. Szeretettel fogunk mindenfajta féle zenét leforgatni, független attól, hogy afro és latin house zenét ígértünk a mai napra, ezzel fogjuk elkezdeni a programot. Ha minden igaz, 3-4-7 van, és akkor innentől kezdődően, meg picit, ha nem is hangosabban, de mindenfajta féle zenei kategóriához hozzá fogunk nyúlni. Mondom még egyszer, tehát a latin és afro house zene az egy bizonyos réteget szolgál ki. Látom, hogy vegyes a társaság, ha testben nem, de lélekben remélem mindenki meg fog mozdulni, és ami a legfontosabb lesz, érezzétek jól magatokat, egyetek, igyatok, és kérjetek tőlem bármit. Aki egyébként nincs itt, az elég érdekes lesz, mert annak hiába beszélek, viszont a barátaitoknak szeretnétek elmondani, hogy itt és ebben a pillanatban mi zajlik,

Induljunk neki, és gyertek bátran, kérjetek tőlem, mondom, ha van, akkor teljesen nincs Spotify, nincs YouTube, csak zene a javából. I met a girl on a sunny day on the beach of the coconut.

Mondottam az elején, hogy afro és Latin House zenére akartuk a mai estét kihajazni, tehát látom azért, hogyha testben nem, de lélekben egy páran már megmozdultak, és ez így van rendjén, független attól, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok-sok régi zene fog szólni, de hála a Jóistennek, rengeteg feldolgozás van, mindegy a fújtásban a szereplő dalam is, talán csak a budapesti koncertgyár, szerintem, és csak egyedül ők nem dolgozták fel. Keresen egy kicsit klasszikus rockzene szól, átdolgozva, jamaikai, igazi, hamisítatlan hangzás, meseszerű felvétel, Creedence Clearwater és a Revival fog szólni mindenkihez, és a néha-néha rádió hallgatókhoz is fog szólni, amit eddig nem tettem, mert ne csodálkozzatok.

0: Drágáim, sokszor mondtam, illetve pontosabban kétszer, és akkor gyorsan még elmondom még, vagy négyszer, ötször, bárkinek bármilyen kérése van, zenét érne, természetesen forduljon hozzánk bizalommal. Mindahogyan már is van egy vállalkozó szellemű fiatalember, a dal címe, és itt előttem ül ez a fehér sapkás úr, aki egy nagyon-nagyon jó zenét, igaz, egy hatalmasat fog ugrani ritmusban és korban. Viszont egy tény, a hamisítatlan kéréseknek az egyes számú feladata a felmászott a kecskebéka a fűzfára című dallamot kérte, ami nem igaz. Viszont a dal címem elég örökzöld.
1: Olyan fű, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember, hogyha kell, odébb
0: bátraki a szerencse.

Üdvözlöm mindenkit, tekintet el arra, hogy először van ezen a teraszon legalábbis ez az összeállítás, és pontosabban ez a fajta hangerő. Kicsit necces a helyzet, mert szembe velünk laknak, nem szeretnék, hogyha feljelentenék minket. Mindez közben érkezett egy információ, kicsit halk a mikrofon, megpróbálunk állítani, és hogyha ezt a

0: Sokan azt mondják, hogy halott dolog dumálni, pedig hát higgyétek el, hogyha beütitek a
1: Google-ba
0: www.stradaradio.hu oldal, akkor ugyanott fogjátok hallani, és mondjátok meg a barátoknak, írjátok meg a Facebookra, hogy igen, kapcsoljatok rá.

0: Rózsi és a Vega után egy nagyon-nagyon nagy klasszikus fog szólni. A mai estét én érzem, hogy miután ez nem egy diszkó klub, tehát nagy valószínűséggel senki nem fog táncolni, csak mint napos csíbe a tojáskeltetőben fog mindenki ücsörögni. Ezért megengedem magamnak azt, hogy olyan dalomokat is lejátszok, amit egyébként soha semmikor, de talán azért is, mert tényleg nagyon jó pofa dolgok. Ki nem emlékeznék egy dallamra, amelyet most, pontosabban egy szövegre, amit most dallam formátumban fogtok hallani, remélem életetekben először.
1: Adj már nekem is egy tölcsért.

garancia soha nem volt. Ha ismeres a szöveg, ne csodálkozzál. Pat Spencer és népi zenekara.

van előtör, és hát persze rengeteg új zene szerepel, rengeteg régi dallamon dolgoznak fel a mesterséges intelligenciával. Ez most kivételesen egy tableton programmal lett összeállítva, összevágva, mint ahogyan a múltat felidézve, egy picit ugrunk időben, és a magyar zenék után egy kis retro feeling. Márpedig nem, ez a dallam abszolút már szinte a retro kategóriával tartozik. Egy el nem hangzott kérés, kívánság, nem mai dallam fog szólni, viszont nagyon jó.

Kedves drága mindenki, az a furcsa helyzet állott elő, hogy valóban van egy jogos felháborodás, ami egyáltalán felháborodásnak nem mondható, mégis egy jelzős értékű dolog. Anno valamikor, amikor a mai esét kitaláltuk, akkor azt találtuk ki, hogy afro és latin house zene fog szólni. Jogos felháborodás, hogy a flyeren nincs odaírva az, hogy house, csak afro és latin. Ám legyen, éppen ezért most váltani fogunk, és klasszik latin a javában. A név, ha valaki nem tudná, Celia Cruz és a Havana Social Media, és minden idők legjobb zenéje.

szeretnék, hogyha szólni a ház elejét. És ha már a klasszikusokra beszéltük, hogy pillanatra tessék megengedni magunknak, hogy ténylegesen testben, nem a lélekben mozduljunk meg, mert tényleg egy klasszik jön, imád.

0: Jogosan arról szó, hogy persze afro és latin band igazándiból a house szó úgy néz, hogy kimarad, de nem baj! Vissza a feladóhoz! Kedves mindenki, most dupla, 2-in-1 jön, 2-1-ben, mert latin zene és mégis afro hazás.
1: Sabe que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy.
0: Beszéltem arról, hogy mindent feldolgozok napjainkban.
1: Que tu mirada ya estaba.
0: Egyszerűen nem létezik az, hogy meg a dallamot ki lehetne hagyni.
1: Mérjünk
0: már tök ciki.

mondom, ott a szélén már van egy önkéntes, csodálatos táncos lábú leányzónk, aki már nagyon tűr. Lehet, hogy betesszük neki a Náda házam tetejét, hát azt jobban ismeri. De nem, nem, most ezt még kihagyok egyelőre. De már van egy önkéntes. Jó lesz az. Drágáim, arról volt, hogy mindent feldolgoznak, mindent átdolgoznak, erre varják gombot.

és váló félbe lévők, az a helyzet, hogy visszatérünk valóban a feladóhoz, onnan elindultunk, hogy Afro House, de mégiscsak a múltat idézve, talán nem mondok nagy dolgokat, hogyha az elmúlt hónapokban, az elmúlt egy-két évben az egyik, hanem a legnagyobb sláger fog szólni másképpen.

köszön, drága mindenki, mai napon nem túlságosan sokat dubáltam, legalábbis az elmúlt fél órában nem nyújtom a mikrofonhoz, nem volt értelme, meg egyébként sem gondolom, hogy bárki kíváncsi arra, hogy én mit dumálok, függetlenül attól, hogy feldolgozások korát éljük, erről már beszéltem, és az újonnan jötteknek mondom a www.stradaradio.hu oldalon, tudják.

Akinek bármilyen kérdése van, zenei téren forduljon hozzám bizalommal, ezt a csak latin, csak afrót elfelejtjük. Valahogy így alakult, tehát se baj, jöttek kérdések, kívánságok, azok már leforgatásra kerültek, viszont most egy nagy titkot elárulok nektek, már amennyiben titoknak számít, ha pedig az újdonság, örülök neki. Gondolom, hogy kevesen tudják, hogy a jamaikai Super 4-es, a Bonnie M-nek a hangja honnan származható, de legfőképpen honnan származtatható a zenekarnak a neve. Nevetségesnek tűnik, de mégis. Állítólag Bonaparte Napoleonnak volt a beceneve Bonnie, és a négy szára az embertűnek a négy zenekartagot jelenti. Innen a Bonnie M, a Bonnie M, és bizony sokan néznek napjainkban, hogy vajon miért szólnak még mindig ezek a dallamok, talán és csak pusztán azért, mert egyszerűen nem lehet kihagyni őket. Hogy a mai napon, a mai délután, a estén, a kora estén, vagy az estébe 10 óráig tartó programban csak és kizárólagosan bízom abban, hogy olyan zenéket hallotok, amit szerettek, csak egy picit másképpen. Ismeritek, megszoktátok, és ha más nem, legalább a hölgy már mozog jobbra-balra egy kicsit. Látom, figyelek.

0: igazi klasszikus Albano és Rominával, a Felicita. Ki nem emlékezne erre a dalom a 80-as évekből, függetlenül attól, hogy a tínédzserek nem biztos, attól függ, hogy hogyan és milyen zenén szocializálódtak az apukák, anyukák jó voltából. Viszont az tény, hogy volt nekünk egy nagyon nagy volt, még van, hála Istennek, a hanglemezek barázdai, meg az örökző dalomokat megőrző technikai háttér, Csodálkozó István. Csodálkozó István, hogy ezt hogy lehetne lefordítani angolra, nem tudom. Egy biztos, az ő dala szól.
1: To celebrate, no chocolate covered candy hearts.
0: Nagyon-nagyon sokan régen összeborultak, mint rosszabb kocsmák előtt illik egymásnak dönteni a kerékpárokat, de lírai felvétel volt valamikor. Ezúttal jamaikai igazi szentimentális feldolgozás. A helyszín, tehát egy reggae dalom. I just got to say I love you. Csodálkozó István helyett Stevie Wonder személy.

Kassza kulcs van, ő diktál. Drágáim, az egy picit halkítani fogok, függetlenül, hogy még 3,5 perc erejéig lehet, hogy olyan dallam fog szólni, amire sokan joggal fogják mondani, úristen, mi ez? Beszéltem arról a program elején, hogy napjainkban mindent feldolgoznak, mindent átdolgoznak, és a mesterséges intelligencia jóvoltából rengeteg jó zene születi. Engedtessék meg az óriási luxus, és ezt a 3,5 percet ki fogom használni. Nagyon kedves barátommal összeültünk, előfizettünk egy bizonyos programra, akik nem, persze miután senki nem ismer engem, így most mondom. Nagyon-nagyon-nagyon szeretem a mondani valót a zenében. Hogyha jó a szöveg, akkor nincs probléma. És engedessék meg, tényleg az óriási luxus, saját kedvenceim, már csak azért is, mert én és a barátom írtunk egy dalt, és tegyétek hozzá, illetve hozzáteszem, hogy semmi közünk a zenekarhoz, hiszen a mesterséges intelligenciával gyártottuk le. Megírtuk a szöveget, megmondtam neki a gépnek, hogy mit csináljon, és ez lett belőle, drágáim. Egy kis rock and roll, ami mai napon nem volt még. Mondom még egyszer, gép csinálta. Mi csak megmondtuk neki, hogy mit. És mi legyen a szöveg.

ha nem is, de egy forró nyári nap, hála Jóistennek, most már nem annyira forró. A tegnap estén egy kicsit már enyhültek a dolgok. Bízunk abban, hogy ugyanilyen idő lesz, a folytásban a általános és természetesen a világ meleg helyzete. Hát nem tudok mit mondani, ez a globális felmelegedés nem annyira jó. Ez a tengeren túlról egészen meleg helyzete. Hát nem tudok mit mondani, ez a globális felmelegedés nem annyira jó. Ez a tengeren túlról egészen Európáig hat, viszont a világ minden pontján tudják,

órában nem volt értelme különösképpen a mikrofonhoz nyúlni. Teszem most is minden csak azért, mert 3-10 van, és 10:00-kor ezt a történetet meg kell a mai napra fejezzünk. Viszont van itt mellettem egy nagyon kitűnő kolléganő, akit megkértem, hogy állj ide mellém, a jobb kezének a mutató ujját, és nem, és akkor most ő fog valamit csinálni.

Nos, kedves mindenki, tehát abban maradtunk, hogy 11-ig fog szólni, de 10 óra után halkítani fogok, hogy mennyire lesz halk, vagy mennyire lesz elviselhető, nem tudom, minden esetre mennyi az idő. Igen, 15 perc fog halkítunk, és ahogyan eredendően is ígértük a latin safrohaú zenéket, nos, akkor tényleg ücsörgő zenék lesznek egészen este 11 óráig. Addig is, ha bárkinek van valamilyen kérdése, óhaja, sóhaja, van.

Jézus, jött el a szőjtőket, látták, hogy ott valamit 200-an előznek, Ferrari Porsche-kat és Porsche-k viszont, gondolták a lüktető élet el a viszony, ide elkezdeni.

0: rockinfo.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinfo.hu.
0: Rockinfo.

Köszönjük szépen, most pedig villanyok lekapcsolódnak, és kezdődik egy pár olyan szám, ami sötét, de az igazi. Félni nem ér.

0: szépen!
1: Most aztán iszonyú nagy fény van, aztán utána megint sötét. Most már teljesen sötét van. De a sötét néha jó arra, hogy eljátszunk ilyen szép istenes dalokat. Egyébként nyilván a három szeletre vágott Kispál életmű, ha lehet ilyet mondani, azért merült fel annak idején, mert hogyha csak egy lett volna, mondjuk egy koncert, akkor ugye mindig, akkor eljátszottuk volna a Zsákmányatot, az MS-ét, a Húsvágó időt, meg ez, az összes ilyen. És akkor az ilyen jó számok, mint például ez, ezeket nem játszottuk volna el. Kicsit diszonáns, de azért szép is. Ráadásul ez egy ilyen istenes darab lesz, majd ördögös is, de ez most egy ilyen istenes.

köszönjük, hogy tudjátok mit. A következő dal is egy ilyen viszonylag ritkán játszott, mondjuk úgy, hogy szinte ismeretlen dalunk, persze szerepel egy lemezen, a Turisták bárhol című. Ahol úgy 2003-ban már akkor is arab terroristának öltöztünk, de hát ez már régen volt. Na, minden esetre én jó szívvel emlékszem arra a fiatal emberre, akiről ez a dal szól. Mondjuk magamról én írtam, talán lehettem 13.

Hát ugye mondtam, istenes szám volt, akkor most jön az ördögös. Amit hallottok most az elején, ez itt az annak idején, amikor írtuk ezt a dalt, egyébként egy ilyen Cseh Tamással közös estre készültünk akkor, és egy Cseh Tamás dalnak a feldolgozása lett volna, ez aztán lett belőle egy önálló dal, de ez itt, amit most először bejátszásként hallottok, ez akkori első hangfelvétel ennek a dolognak. Csak azért, hogy abból induljunk el.

amekkor váratlanul feljön a nap, és kezdetét veszi egy új, amely még csodálatosabb lesz, mint az előző.

0: Hát igen, ez a kicsit had mindig egy óriási sláger volt. Egészségetekre!
1: Egészségetekre!
0: Most pedig Diósi D. Ákos elővezeti, hogy milyen egy technikai, könnyű technikai tus. Azt hiszem.

Dispara, András. Egészségére. Kérem szépen, most pedig egy dal, amellyel már-már Paulo Coelho-i magasságokba süllyedtem egészen fiatalon. Mutatom, rengeteg szép bölcsesség van benne.

Köszi! Köszönjük szépen! Bírjátok még, minden jó? Szóljatok, ha unjátok magatokat, akkor kicsit kereplőzök. Figyeljetek, a következő számnál például iszonyú önkritikát gyakoroltunk, azt mondtuk, hogy ezt szeretjük, ez számod olyan kis aranyos, vagy minden, de azért kétszer meg is lőtődik benne a szöveg, akkor inkább csak ugye felét játsszuk el. Na mit szóltok? Mondjuk innen, hogy Kispi, kész vagy? Várjál, hogy van? Ez az, figyeljetek. Szöveggel akarjátok az elejét, vagy szöveg nélkül? Úgyis a közepéről kezdjük, úgyhogy mindegy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százalnak. Várjál, így van valahogy? Megvan, én nekem megvan. Figyelj, egy, két, három. Vagy egyik nap azt állom ki, hogy másnap százon én nyerek, s nőjegyek vesznek körül, de nem szeretek egyet sem, tehát párszor győzök, de már csak megszokásból. Aztán egy másik nap továbbfutok. Tiszta erőből, ahogy csak tudom. Amíg csak fel nem bukok. Lélegez, mondják a doktorok, de én akkor már tényleg...

Most pedig egy olyan dal következik, amiről a Kispi azt mesélte nekem, hogy a rajztanár bácsi, a szegény kislányával elemeztette ezt, vagy mi volt, Kispi? Ja igen, rajzfeladatnak adta föl, azt mondja, hogy mi jut eszébe a csigáról.

0: Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen, most pedig egy olyan dalt játszanánk el nektek, aminek a zenekar annak idején köszönhetett egy nagyon szép, tartalmas kirándulást Magyarország egyik legszebb táján, és egyben újra és újra kísérletet tennénk e dal kapcsán a Magyar Nemzettest egyesítésére. Bár most a futballisták egy kicsit belehúztak, de hát azért mi sem maradhatunk le. Ez annyira óriási kísérlet, hogy a refrén az ráadásul nemzetközi nyelven van, hogy tudjuk együtt énekelni.

Ja, az az Ábel meglepetése, hogy ezzel dobba kezdi. Ez a sámán dobolás, vagy ez mi? Ja, hogy a... Nagyon jó.

0: És a nagy globális kitekintés után, melyel talán újra egyesült a magyar nemzettest, most következik egy erősen individualista darab, mely arról szól, amikor egy fiú ágyában alszik, amelyik nem az övé. Már hogy a fiú sem, meg az ágy se. Látszólag homoerotikus darab, de egyébként igen.
1: Nem mondhatok semmit, a léthazugságban élek, s a képhetekben nyomnám, kicsit meghalnátok, semmi komoly hangos Béla, ez köszön, de tényleg.

Köszönjük szépen! Kisfi mindig azt szokta mondani, hogy játsszuk azt a csíkfeldolgozást. Ez volt az. Na akkor most következik egy olyan dal, amelyik szerintem a Kispál és a Borz talán utolsó négy dala közül a kedvencünk. Az a címe, hogy a többiektől szép az élet.

Érzitek a terápiás hatását a dalnak? Ahogy így lassan együtt elmondtuk a végén. Mondom, hogy nem fáj. És ugye nem? Egyből. Ezt tudja a pop. Na, figyeljetek, azt megismeritek, hogy amikor a Diósi elkezdi azt a fájt játszani, amit én találtam még valamikor egy Sun Forge-ba, és ebből lett a dal. Majdnem olyan jó, mint egy

látjátok, hogy hogy készült. Egy gondolkodtunk, hogy fia, mi legyen, ilyesmi, ez jó?

0: Szerelem születtem.
1: Az se rossz.
0: Na figyeljetek!
1: De van még egy annál is jobb.

Ma a tusok a legjobbak. Köszönjük szépen! Érezhetően a vége felé vagyunk, érzitek? Tartalmilag, ahogy így fel van építve a műsor, ez így... Hát jó, nem azt mondom, hogy húsvágó meg a hídverő, de azért... Szövegben ott vagyunk a végénél. Mutatom. Ez tényleg az utolsó szám, hogy most jön. Hát kicsit hatásvadász szerintem is, de hát most mit csináljuk? Ebben a korban az ember rámegy a hatásra, meg annak a vadászatára. Ha ez a vég... Ez egyszerű, de szép.

Jó, így is vége lehetne, de ez olyan mint hogy elvágták volna, nem? Folytassuk?

Én tudtam, mi lesz a végén. Köszönjük szépen! A zenekar utolsó előtti... Köszönjük szépen! A zenekar utolsó előtti, ám majdnem legjobb dobosa.

A zenekar állandó és egyben legszebb vendégművésze Leskovics Gábor. ...1996-tól működött közre, aztán később mondjuk úgy, hogy beette magát a zenekar szövetébe. Diósi D. Ákos az utolsó billentyűse a zenekarnak. És a világ talán legjobb, de a Kispál és a Borz mindenképpen elmondható, hogy a Kispál és a Borz legjobb dobos a Kispál András! És nem gyakorolt erre most. Tehát ez gyakorlás nélkül. Egyben a világ második legszerényebb gitárosa. Gyere András, hajolj meg azért, hogy lássanak, mert a dob mögött nem látszol olyan jól. Tudja pörgetni a dobverőt, ezt ma tanulta. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, csodálatos nyarat nektek, csodálatos fishingelést, és hát természetesen csodálatos Magyarországot, amíg tart ugye legalább az EB. Sziasztok!

annyira belejöttünk, hogy megbeszéltük, hogy jövő héttől akkor turné.

van egy népdal egyszerűségű dalunk, ami igazából nem futott be olyan óriási karrier, de most én hirtelen még utolsó leheletével rátok bocsájtanám. Ha gondoljátok, ez azért jó, mert akkor olyan mindenki nagyon pozitíven fog távozni. És azért az nem rossz érzés most, főleg ma, nem? Hm? Na, akkor megtanítom. Csak a refrényét.

0: Anyuka, tud, megy. Meg neki megjegyezte? A dallama az nagyjából ennyi lesz, tehát azért nem bonyolítjuk túl. Akkor kezdjük el, nem? Hogy kezdődik ez, Lecsó?
1: Csak a nagyon szerelmes lányok.
0: Ez már lemezminőség.

ezzel a pozitív üzenettel a szívetekben. Közben azon gondolod, hogy most ez pozitív vagy nem pozitív, minden esetre a lényeg az üzenet, nem? Köszönjük szépen, hát lassan elfogyott minden, ami már a tervezett volt a részünkről. Ti azért ne fogyjatok el, érezzétek jól magatokat ma, meg ami vissza van. Köszönjük szépen!

0: jelen. Nem szégyellem, szar egyedül lenni.
1: Nem szégyellem.
0: Nem szégyellem, szar egyedül lenni.
2: Strada Rádió. Okostelefonon, tabletten, PC-n és notebookon. Ez a Strada Rádió. Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

Van egy beszorult mondat, egy kurvára beszorult mondat bennem. Íme egy jó néhány honfitársam által osztott személyes vélemény. Senki sem megy felfele ezen a lépcsőn, úgy ahogy éppen én.

0: rockinfo.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: Rockinfo.hu.
1: Rockinfo.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: Rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

be a sobba. Hadd kérdezze meg a másik, mi az ennyi volt, s jó volt-e neki? Vigyorog én meg, veszek cigit a pénzből, amit a kutastól.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rockmagazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.